Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift és Zoplight például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opalite, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az énekesnő, Taylor Swift, aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce, amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át, több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ez szól nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió egy születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, minden.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most pénteken reggel, ismét különleges helyszínről jelentkezik Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora. Balázsék hajója reggel 7 órakor kifut a Szántódrév kikötőből, a fedélzeten természetesen a teljes reggeli stáb, és Metzger Viki is ott lesz. Viki hozza majd az igazi mai slágereket, a részletek ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Szerintem ezt a dalt is hozza majd Viki.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett

0: vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide köszön.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Bibi Rex és az újdonság a New Religion, a sample az alap pedig nagyon ismerős. Hát mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza a Drop Race, az ikonikus I Can't Get No Sleep az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákol stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy csodálatos brit énekesnő dalszerző Ray, bár ennél sokkal több, hiszen azzal együtt, hogy függetlenné vált, szakított a kiadójával, egy csomó más feladatot is ő végzett el az új albumon, ami március végén jelent meg. Hát például executive producer lett, írt olyan 9400 dalszöveget saját bevallása szerint. Ezt a dalt, Where's My Husband-et már több mint 800 milliószor streamelték, és a Billboard Hot 100 listán a 13. helyig is eljutott. Ray-t hozom már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg az igazán koránkelőknek is. Na hát a nagyon koránkelők, akit a biztos várnak, az a kedvenc reggeli csapat, Balázsék, akik 6 óra után érkeznek ide a stúdióba. Pénteken pedig egy nagyon különleges helyszíre, kihajóznak a Balatonra ismét bizony. Balázsék hajója reggel 7-kor kifut a Szántódrét kikötőből, a fedélzeten a reggeli csapat, illetve a BSV és Metzger Viki. Utóbbiak a zenéért felelnek, előbbiek pedig a reggeli műsorért, nem tudom, levét cserélnek. Dua Lipát hozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívül rendelt kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet.

0: Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta, Közép-Európa ma az unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, az érintett hivatalokban nem találtak robbanó szerkezeteket. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhedt amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. A hőség riasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddi félig. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, illetve grillezni. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelmi biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Végül a várható időjárásról. Országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó kis dark pop? Jöhet? Lady Gaga-t hozom, és azt a Dead Dance-et, amit a megjelenése után, fú, annyi dalhoz hasonlítottak, Michael Jackson Wannabe Starting Something-jához, a Thrillerhez is, hát max a klip miatt lett egy kis párhuzam, a Daft Punk hangzásához is, különösen a funkos gitárjáték és Gaga fejhangon énekelt részei miatt, hát biztos, hogy innen is inspirálódott Gaga. Egyébként a párja, Michael Polanski is dolgozott ezen a dalon. Jön már is a Dead Dance.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.
2: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
3: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem megmarad a tisztalappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
4: Nem érzem szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
3: Aha.
4: Hát ugye? Van, persze, hát, ha végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
3: Igen. A haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van, annyi.
4: De a szerelem az meg ilyen.
3: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az első...
4: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
3: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
5: Vagy... De hol ismerkednél
3: máshol? Igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod.
4: De
3: azért.
4: De vele lettél szerelmes. Hát ne hallod.
3: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
4: Nagy beszélgetések vannak, lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás. A szexben van.
3: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
5: Szerelem van.
3: Jó, hát szerelem van. Meggyőzhető vagyok.
4: Akkor oké.
3: Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem, és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
4: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
5: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
4: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
3: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás, dicsekvés. Be nem mondjátok a nevem. Azt mondja, oldozatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
4: Nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
3: Igen.
4: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
3: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
5: Hát, de ha sohasem volt jó viszonyatok.
4: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
3: Megcsinálod.
4: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
3: Nincs ez ebben.
5: Kikopnak egyébként az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
3: Aztán meghal.
4: Aztán ott hagyod.
5: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
3: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
4: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
3: Így van, be kell menni, ott voltál.
4: Be, ott voltál, igen, letudva.
3: Így van, igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. ez a sztori érdekel, azonnal csörögjünk
4: fel. Hogy csinálod?
3: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeljetek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
5: Na miért?
3: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek vagy. Hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni. Ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
4: és
3: gané.
4: És még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
3: Igen, ugye, nem vagy barát.
4: Hogy itt egy egyszerű igen. Szex van.
3: Nem vagy a barátjuk, és remélem
5: és
3: kiderül.
5: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
3: Már melyik párkapcsolat
5: hát döglődik? Ha a barátodnak a
3: Nincs. Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, hogy figyelj, én elváltam az exem, csináltak, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy hát de ne arra, úgy, ha nektek döglődött a kapcsolatod. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
5: Segít pontot tenni a végére.
3: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek,
4: ez
3: de durva.
4: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
3: Hát de... itt egy megoldás van.
5: Le kell csapni a barátod csajára.
3: Menj rá a nem létező barátod nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
5: Hát inkább csak ventiláltam.
3: Ja, csak ventiláltam. Tinder.
5: De figyelj, lent.
3: Rossz lányok. Valamit csinálj.
5: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
4: Igen, hát, de hány éve van?
3: 37 éve ott
4: nem
3: van.
4: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
5: Tehát most mit mondasz neki?
4: Hát igaztól? Pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
3: Ez kemény, ez erre nehéz jutni, igen. Kezdjél el
5: inni.
4: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
5: Na, itt álljunk
4: azt meg. Visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
3: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, miben van?
4: Na ezt akartam kérdezni.
3: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
5: Érted, és hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
3: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak emberek? Te jó Isten!
5: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rátkötik a poligráfot.
3: És a fölismerül, miért mész el? Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú?
4: Na.
3: Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráf vizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
5: Kis gazolás közben nyöszörök?
3: Igen.
5: Tedi le a kumpli bogarat?
3: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezzük az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
4: Ha? Most még.
3: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő.
4: Két év.
3: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem
4: Azt, na, ugye véleményes legalábbis.
3: De miért nem vagytok együtt inkább, és hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket? Oldozatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
5: Nincsenek kilengések.
3: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
5: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
3: Abszolút.
5: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
3: Igen.
5: Hogyha volt egy ilyen combos múlt.
3: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs vele.
5: Egy kis én idő.
3: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz anya.
4: És be a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
3: A férje.
4: Az is.
3: Szenvedjen.
4: Hát milyen anya vagy te?
3: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
5: Hát és egy kicsit... heti 5 alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt.
3: Igen. Mikor 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
4: Hogy kezdjél gondolkodni?
3: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, elfáradt, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
5: Van egy dilemma?
3: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
4: Ma már azért ez nem egy csoda, hogy valaki 35 után szül. Sőt.
3: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondod, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
5: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatal ember, aki megcsinálja? A számom fiatalható.
3: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett. Soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatás, srácok. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
4: Hát ha megbeszéltétek.
5: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
3: Na látod, itt van. Igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül. Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg?
5: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
3: Nem vagy ettől rossz anya.
5: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
3: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Gyónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Gyónás van Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.
2: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használ

0: 2.0-os komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Reklámot hallottak.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A hőség riasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddi félig. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal, köztük van Busz Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított

0: legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízügyi Szövetség az extrém melegidő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. A MÁV újraindította az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Az üzemben több mint egy évig állt a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vehet igénybe. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelmi biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Végül a várható időjárásról. Országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Na jó reggelt! Hello, hello, jó reggelt! Várjál, nyomlak! Jó reggelt kívánunk! 6 óra 19 perccel itt vagyunk, gyerekek! Jó reggelt! Egy újabb reggel!
5: Ami jön? Újabb akadályt gördítettek eléd?
4: Igen. Nem, most nem borultam föl, mert nem álltam le. Nem álltam le, hogy a bolond az nehogy fölborítson. Úgyhogy...
6: Oda parkoltál Feri mellé.
4: Oda parkoltam Feri mellé, igen, álltam egy kis robogóval.
5: Jobb a biztonság, látod?
4: Robogóval vagyok, úgyhogy leparkoltam.
5: Mivel?
4: Hát egy ilyen kis BMW robogóval.
6: De azt...
5: What?
4: Csinálnak a motoromon ezt-azt. Csak addig csere motorral csapatom.
6: Adtak egy csere rollert.
4: Hát körülbelül úgy érzem magam az 1003-as GS után, mint a Dumb és Dumberben. Egy litig eszik 100-on kb. Ez a kis robogóval. Figyelj, hát ez egy lélekvesztő, komolyan mondom. Igen. Nagy motor után visszaülni egy kis robogóra. Húzod neki, nem megy, automata, nyúlnál a kuplungért, fékezel a kuplung helyett. Küzdök vele rendesen, picike. Nem tudom, nem az én világom, de nagyon jó a csere motor, ma már viszem vissza.
5: A városban tök jó egyébként. Szerintem a robogózás.
4: Igen?
6: Igen.
5: Nem. Most én sem vettem még elő.
4: Kézzel nem tudtam.
5: Elő idén, de...
4: Olyan jó a nagy motor. Elférsz ugyanúgy. Kicsit szélesebb csak. Ott vagy. Van benne erő. Nagy plexid van. Ülök, tudod, mint a dámba takony, így folyik az orromból. Ráfagyva. Szóval nem tudom. Nem. Annyira nem jön be ez a robogózás. De nem rossz, hogy tényleg.
6: A motorosoknál van olyan, hogy így ránézésre tudjátok, hogy na őt ki kell kerülni, meg így.
4: Autónál?
6: Nem, motorosoknál. Tehát, hogy az autósnál látod azt, hogy megérkezik a kis kézitáskával, meg beül a Suzuki-ába, és van egy ülésvédője, akkor tudod, hogy ott azért lehetnek problémák.
4: Szerintem motorosnál ritkább. A BMW-s motorokat.
6: Külső jegyek, ami alapján
4: a motorosokat ritkábban egyébként szerintem, de hogy az vagy nem köszönnek a nagy motorosok. Tehát visszakerülsz arra a helyre, ahol tartozol, néhány fúdórástól így intett nekem, tudod, de láttam, hogy azt se tudja, mi a Fülöp-szigeteki csávó, hogy beintett, az itt én is futár vagyok.
6: Kasztot ugrottál.
4: Ültek is mögöttem, mondta, de jó, dupla futár. Igen, a nagy motorosok megvetően elfordították a fejüket.
5: Semmi,
4: mondom,
5: te hiába
4: közétek tartozom. Haló, idegesetek, hát tegnap még én is nagy motor ültem, semmi, megvetően. Beálltam tegnap egy piros lámpához, ott állt egy nagy motor a csávó a csajával, több mint a Dumb és Dumber járt. Uh-huh. Néztem rá, elkezdtem húzni a gázt, mondja, jól vagy, nem válaszoltam neki, csak így néztem, mint a Dumb és Dumber, oda gurultam mellé, fél méterre kisebb voltam, átnéztem rá, húzogattam a gázt, mondta, hát jó, hát ha jól vagy, akkor örülök, kifordult a szemem.
5: Tudod, mi a mondás? Nincs váltó, nincs integetés.
4: Ennyi.
6: És neki azt magyarázkodni, az enyém sokkal nagyobb igazából, ez
4: igen.
6: Csak egy cseremotor.
4: De nem is szóltam hozzá, tudod, csak így odaálltam, és átnéztem. Nem értette azt itt, hogy teljesen meg vagyok zavarodva. De mondom, néhány Fülöp-szigeteki csávó nagyon lelkesen átintegetett. No, nem vagyok futár. Úgyhogy tudom, hol a helyem, megtanultam a hierarchiát. Érted?
6: De csak délutánig, nem?
4: Délután kapod... visszakapom visszakapom a gépet, így van, úgyhogy
5: csinálom. Jó, és akkor ma most bosszú napja van, tehát mész a nagymocival, csak fordítsd el a fejet, ha
4: ma megvetően nézek minden kis motorosra. Nagyon lesajnálóan, és így undokul elfordítom a fejem, hogy hát hihetetlen, így jártok.
6: Szánalmas vagy.
4: Igen, hihetetlen. Ja, úgyhogy ez van, gyerekek, viszont holnap hajózunk egy utolsót.
5: Yes!
4: Jó, valószínűleg tényleg az utolsó, ez nem olyan marketing duba, nem hajózunk többet, valószínű, más szeretnénk csinálni, elég volt, 10 éve hajózunk. Úgyhogy aki még nem volt, vagy jönne, vagy menne velünk egy utolsót, az jöjjön, van hely a hajón, fölfértek, nagykompal megyünk, jó zenekarunk van, jó énekes csajunk van, és jó, DJ-ink is vannak, minden van, gyerekek.
5: Jó ajándékaink vagyok, vagyok, nem én vagyok a jó ajándékaitok, hanem rengeteg jó
4: igen.
5: ajándék van, úgyhogy jó lesz, szép lesz.
6: Azt mondtad, hogy valami mást akarunk csinálni jövőre?
4: Igen, én már forszírozom, és el is fogadták, vagy forszírozzuk
6: együtt.
4: Biciklitúra? Biciklitúra valahol. Nem, csak ez a hajózás, ez úgy jó volt, szép volt, már lassan John Lennonnal nem hajóztunk mindenki mással, úgyhogy úgy klassz, de hogy úgy megtettük ezzel a 10 éve hajózunk a Balatonon, meg a Dunán, szerint én mindig szeretek, tudod, hogy valami érezzük, hogy jó, de hogy elég volt, akkor csináljunk más, ötleteljünk, találjunk ki, menjünk valahova, legyen vagy más aktivitás.
5: Jó, ha John Lennont elintézed jövőre, na, azért szerintem még egy kört menjünk.
4: Azt szerintem az rendben van.
5: Az parádé.
4: És Elton John, az is jó?
5: Jó. Mm-hmm. Jó. Már ő sem nagyon lép fel, de nem ő nagyon. Mondjuk még él.
6: Én egy partikamionban nagyon hiszek.
4: Egy partikamion, az is jó lenne. Bármi, babotra is elmentünk, bármi lehet, csak az van, hogy tényleg valószínűleg az utolsó, úgyhogy gyertek, hajózzatok velünk még egy utolsót, jó? Ha szeretnétek, és úgy értitek, hogy van. Jó időnk lesz, meleg lesz.
5: Szántódi réve.
4: Így van.
5: Ez fontos.
4: De a nagy meleg előtt mi már visszajövünk, tehát attól nem kell félni, hogy mindenki megsül. 3-4-10-kor, mire tényleg ott Balatonon beidurran a nap, meg föl kell a nap, addigra már visszajövünk.
5: Elkezdjünk már sírni. Most nyár van, ha ja, valaki persze sírhat, akkor a balatonosok meg a velencei tavasok sírhatnak.
4: Igen, jövőre velencei tóhajóval.
5: Nem. Igen, de vállon visszük. Ja, igen. Ez egyébként, ezt most olvastam, ez nekem le se esett, ugye történelmi rekordszintű a vízhiány, és a Siklós Gabriella most mondta, hogy nem kell sokáig megjegyezni ezt a negatív rekordot, mert ez egyre rosszabb lesz. Uh-huh. És akkor ugye én azt tudtam, hogy volt egy megmentési terv pár évvel ezelőtt a velencei tóval kapcsolatosan, 40 milliárdba került volna, és akkor azt mondták, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, mert nincs pénz az állambácsinak, kell a gazdaság belendítésére.
6: Azt milyen szépen belendült?
5: Az be, és azt tudjátok, hogy ezt titkosították?
6: Hogy hogyan mentsék meg a velencei tavat?
5: Igen. Hogy mi van? Hogy
4: hát a szakmaiatlanságot meg a hozzá nem értés, ja, valószínűleg le kellett titkosítani. Hogy igen.
5: Ez nekem így nem esett le. Olvastam annak idején, csak most ugye megint foglalkoznak a tóval. A Gajdos miniszter úr most tegnap is mondta, hogy kell vele foglalkozni. Tök jó. És akkor mondta, hogy van egy megmentési terv, de nem tudja, hogy mi van benne, mert ez titkos.
6: Tehát van egy fiók valahol, ami el van zárva, és igen, ott van benne.
5: Igen, rá van adás, hogy velencei tó, van rajta egy ilyen nagy pecsét, érted, és ezt nem lehet kinyitni.
6: De hát azzal kapcsolatosan nyilván csináltak egy rakás hatástanulmányt, kifizettek egy rakás pénzt, miért nem lehet ezt ilyenkor kihúzni?
5: Na, ez a nagy kérdés.
6: Hát azt olvastam, hogy ilyen levegőztetőt fognak betenni.
5: Az már bent van a levegőztető, hát amíg lehet.
6: Van egy része, ahol bugyog a víz?
5: Aha, igen, jacuzzi lesz, az a baj, hogy hőfokban is annyi már, mint egy jobb jacuzzi, és sajnos méretben is. Lassan, és azért csinálják, hogy a halak minél tovább kibírják, most meg az van, hogy le fogják halászni, igen, és akkor mentik, viszik a potykákat.
4: És hova viszik? Na, kiszedik a halulat belőle?
5: Igen, az őshonos halakat, azokat beteszik valahova vízbe, a környéken nincs víz.
6: Ajánlja mindenki fel a kádját.
5: Lehet, hogy igen, és akkor addig 2-3 évig elúsztatod a ézéket, és az ilyen invazív fajokat meg feldolgozzuk, és megesszük.
4: Aha, de te legalább kiszedik, akkor ne pusztuljanak el.
5: Igen, de hogy szeret ki? Tehát hát, mert ahhoz azért ez túl, tehát egyébként ez egy kis tó, de ahhoz meg túl nagy, hogy minden szegletét, tehát a ponty behúzódik a nád tövébe, ott majd megyek én is, érted, ilyen önkéntes melóval szedjük ki a izéket.
4: Hogyan? Hát nem tud megfogni, persze.
5: Nyilván jelentős részét ki lehet, meg mindent meg kell tenni, de ezen én úgy fölhúztam magam, hogy mi az anyádat titkosítasz rajta, hát ez egy terv, legalább lássuk, vagy nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amik használhatóak hát belőle.
4: Az ő szakmaiságukat látva, hogy itt azért sokszor mit csináltak, gondolom, hogy a nagyon nagy tervek azért nem születtek. Szóval fölépítették okosan ezt a szana szétlopott 50 milliárdos kajakkenut épületet, ja, amiben úgy nem raktak belőle 50 milliárdot, ez kívülről látszik, hogy 50 milliárdból mondom, a Burj Khalifát megépített kis túlzással. Ellopták a felét, aztán megépítették. Most az van egy kajakközpontunk, csak nincs vízünk. Tökéletes. Jó, tökéleteset alkottak a fiúk megint, úgyhogy...
6: Ott az én fiam még evezett, amikor még volt víz, ott még volt verseny.
5: Igen, nagyon igen, szép versenyeink voltak nekünk, csak persze, hát most már nem lehet, el is tették most azt hiszem az OB-t, ugye ott lett volna, de azt valahol áttették, mert nem tudjuk megrendezni. Na.
6: Figyelj, vigasztaljon az a tudat, hogy voltak ennél sokkal nagyobb volumenű projektek, amiket szintén 100 évre titkosítottak.
5: Persze, hát csak most tudod, mi meg ott élünk, egy pocsolya lesz, bűz lesz, döglött hal lesz. Na.
6: Na de az, hogyha 40 évre valamit titkosítanak, akkor az új kormány nem mondhatja azt, hogy...
5: Ezt vége, nem tudom.
4: Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Kétharmaddal, ha alaptörvényt tudsz igen módosítani, alkotmányt, akkor nem szerintem fel tudod oldatni. De hát majd valódi szakemberek, meg valódi hozzáértők talán tényleg. De azért vannak jó szakemberek még az országban, már ki nem ment el külföldre, meg bírta ezt a nyomást, amit itt a szakemberek üldözése jelentett, azt szerintem azért még ezt meg lehet menteni, meg van ilyen kérdés, hogy pénzparipa fegyver rendelkezésre áll, de hogy szakembergárdánk még mindig nagyon jó van. Vízügyi szakemberek, valódi hozzáértők, akik próbáltak itt helytállni, csak hát nem tudtak nagyon hangot adni a véleményüknek, mert lelettek legyintve, vagy mondták, hogy a szádat befogod, vagy kirúgunk. nehéz úgy azért vízügyi szakembernek lenni, nem? Hogyha kettőt nyilatkozol arról, hogy tényleg nagy a baj, akkor az állásoddal játszol, mert nem beszélsz arról. Tehát ez így nehéz, de reméljük, hogy azért lesz valami.
6: Megoldódik egy kicsit. Kinyitják ezt az aktát, és ott lesz három lefűzött oldal, néhány AI generált a kép.
4: Igen, óriási tervek lehetnek, igen. Igen, biztos, hogy nagy tervek vannak. Na meglátjuk, gyerekek, gyorsan. Egy-két SMS csak így korán reggel, tököm tele van, aludhatnék, de kipattan a szemem, és egész nap fáradt vagyok, este 2-kor feküdtem le, de már reggel 5-kor nyitva a szemem. Utálom ezt. Tegnap hazafelé többet balatoni vonat, 50-es férfi vigyologva pornót nézett, miközben 20-30 centre álltak az emberek, gyerekek is. Nőként én szóltam rá, csak senki más. Nem hagyta abba. Van benne bátorság azért. Van benne pofátlanság.
5: Végre talált egy jó tartalmat, elmondjon ott.
4: Na jó van, gyerekek. Jövünk, jó, mert Zsülci ilteget, 7:30 van, ébredezzetek már, aki fent van így a nyári szünetben, kávézgassatok, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: sárkát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A tudatos takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízügyi Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terror elhárítási központ is részt vett. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddéj félig. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A MÁV újraindította az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Az üzemben több mint egy évig állt a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vehet igénybe. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, az érintett hivatalokban nem találtak robbanó szerkezeteket. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhedt amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki elsősegélyszolgálat. A két hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között. Anonimitás biztosítva várja a segítségre szorulókat. Hangsúlyozták, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos, a TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek, mielőbb segítséget kapjanak. Végül a várható időjárásról. Országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, itt vagyunk, 3-7 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Itt vagyunk, és holnap a Szabink előtti utolsó napon már ugye nem a stúdióból jelentkezünk, hanem megyünk majd hajózni. Aztán egy hétig nem vagyunk, azt még annyira nem mondtuk sokat, de mondjuk, hogy jövő héten mi nem vagyunk, és jövő héten, jövő hét után pedig újra kezdünk, úgyhogy ez csak egy egyhetes. Egyhetes kis Szabi Budapest, Rákóczi úton Erzsébet híd felé van egy baleset, alakul a sor, és Soproni járnám a Bicske előtt baleset.
2: Pont azt beszéltük tegnap vagy tegnap előtt, hogy jó, hogy kipucolódott a város, és hogy nincsenek dugók. Aha, hát ez...
1: Van azért, de kevesebben vannak, érezhetően kevesebben, de van dugó azért.
2: Azért itt 9-kor, azért már 8-kor, 9-kor rendesen beáll az egész hegyalja út.
1: Igen.
2: Azért...
1: Mi? Van.
2: Most indulnak nyaralgatni?
1: Hát, még azért dolgozgatnak szerintem. Iskola nincs, szerintem az van most, hogy később van dugó. Tehát nem a 8-as dugó jön, amikor suliba viszik a gyerekeket, hanem
3: 10-es és este 5-ig.
1: 10-es és este 5-ig, így van. Igen. Igen.
3: Tudod, egy ilyen jó baleset, amit te is beszámoltál valamelyik nap, hogy ott ja, gyulladt a kis teherautó az Astoria, az kész keresztbe lőve a várost, onnantól kezdve annyi.
1: Igen.
3: Na, fejtsünk már meg valamit, István írt, 96 órás horgász versenyre megy.
1: Na. De jó,
3: és akkor sajnos nem tud most hallgatni bennünket, tehát 96 órán keresztül horgásznak, és azt írja, hogy sok fröccsöt meg nagy szexet remél. Hogy a fröccsöt még megértem, de hogy a halakkal? Vagy...
1: A nagy szex azért az nem szokott lenni. Már hogy van egy...
3: Nem tudhatjuk.
1: Van egy-két feleség, aki...
3: Nem tudhatjuk, mert nem járunk horgászversenyre, de ha ez van a horgászversenyen, akkor lehet, hogy elkezdem.
1: Igen. Az van,
3: sok fröccs is nagy szex.
1: Az van, hogy annyira nem jellemző. Ugye, bár nem voltam sok horgászversenyen, de azért ott elég sok pali van. Hát aztán ki tudja az érdeklődés, az hova, mire van, tudod? Nem biztos, hogy itt aztán...
2: 96 óra után már.
1: 96 óra után már lehet,
3: vagy lehet, hogy otthon mondod ezt, hogy horgászversenyen vagy.
1: Igen. Hát vagy a halnak van egy rossz napja.
3: Az még azért egy...
1: Az még azért egy verzió lehet, hogy a ponty... A ponty azt mondja, hogy 80. óra után ránéz a csávó szákra, és azt mondja, fát, figyelj, 80. órában már te is jó leszel.
2: Gyere, te kis sikamló.
1: Gyere, aztán kikapja a pontyot. Igen, hát azért ez nem annyira jellemző. Nem annyira jellemző.
2: Mert 96 órás horgászverseny, tehát...
1: Sokan csinálnak, ezek a nagy ilyen több napos leszettelnek, sátrak, alszanak, és akkor a végeredmény mérik le, de hogy aludhatsz közben.
2: És akkor van egy ilyen fiesztak, hogy közben bográcsoznak.
1: Persze, kaja van, sátraznak, kint vannak, kiszettelnek 2-3 napra.
2: De abban miért hogyne? Nem fér bele az, hogy hallgasson minket?
1: Hát, mert gondolom...
3: Elmegy a hal, Julcsa.
2: Hát meg a fülével, ja. Kis izével.
1: Nem, a horgászat egy kicsit más, az pont az, hogy csönd van, hogy természetet hallasz, hogy beszélgetsz, hogy nyugi van. Már tudt egy ilyen röhögős, vihogós reggeli műsor, azt megértem, hogy nem kapcsolja be valaki. Szóval arra a 3 napra az egy ilyen elvonulás jellegű, egy ilyen kicsit ilyen zen, hogy a természetben valahol te ott vagy.
2: A 12. óra végén megérkeznek a hőgutatünetei.
1: 20. óra után megérkeznek a túlvezérelt feleségek és asszonyok. És aztán hazarángatnak. Hazarángatnak minket.
2: Túl kivannak ilyenkor.
1: Hát igen. Látok egy-két nőt, aki nagyon kedvesen horgászik az urával a Balatonparton, hogy ülnek ott ketten. De szerintem
2: az
1: tök helyes.
2: Team, hogy hátul ül, és akkor közben olvasgat?
1: Valahogy náluk ez ilyen társas esemény lett. Nagyon sok férfi
2: jó esetben
1: horgászik azért párban férfival, meg többen, de néha egy-egy asszonykát azért ott látni, tenni, venni. Nem sokat, megmondom őszintén.
3: Tehát és ez ott a... vajon szomorú a férj? Mert hogy a legtöbb férj ugye egyedül megy ki. Vagy a haverjaival megy ki horgászni. És akkor látod a 15 egyedülálló férfit pecez, és a 16. maga, ott ül az asszony.
1: Ott ül a feleségével.
3: Vajon örül?
1: Ő nem tudta neki megmondani. Vagy annyira jóba vannak, tudod, hogy tökre élik ezt így együtt.
2: A másik 15 nagyon irigykedik, hogy Istenem, de jó lenne, ha nekem is itt...
1: Igen, az is jó lehet, hogy ők ennyire jóba lenne. Én is szoktam az asszonyon fenekezni. Igen, csak az picit. Picit más. Ja, én tudtam, hogy nem vagytok jövő héten, végig eső lesz.
3: Tényleg?
1: Nem, az eső nem, de jön egy hideg front majd jövő hét ilyen csütörtök környékén, és tart egészen vasárnapig. Nem lesz nagy hűlés, de kicsit esősebb, szelesebb, kicsit ilyen. Hát egyébként ahogy szokott lenni júliusban. Július eleje, sőt az egész július egy kicsit sokszor esősebb, szelesebb, és akkor augusztusra megint kiszárad, és megint nagyon meleg.
2: Feloldja ezt a brutál hőkupolát, ami ja, most itt nyírja itt a egész Európát.
1: Igen, hát az El Niño-t mondták, erre felkészültünk. Még engem nyáron a meleg nem zavar. Engem egyáltalán legyen 35 fok augusztus végéig folyamatosan. Én nagyon élem a meleget, nekem semmi bajom vele.
2: Délelőtt 11 és október 1-e között nem nagyon mozdul.
1: Igen? Nem bírod? Vannak, akik szenvednek. Én nagyon szeretem. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Halli.
1: Hello, Ramses, ez a neved?
4: Ne, Ramesz.
1: Ramesz, bocs, én olvastam rosszul, igen, az fura volt. Ramón, ez az eredeti?
4: Igen, fatertól kaptam.
1: Aha.
3: Akkor ő külföldi? Vagy csak megtetszett neki ez a...
4: Nem, csak megtetszett, ment valami sorozat, és akkor ott olvasták be a közreműködőket, és akkor az egyik név az Ramón volt, az meg megtetszett neki.
1: Ez kemény. Ez kemény. Mivel foglalkozol?
4: Igen. Szoftverfejlesztő vagyok egy nagy banknál.
3: Aj, micsoda szoftverfejlesztő.
1: Az...
4: Igen.
1: Hát ha nem mész, igen, falnak az izgalomtól azért, nem?
2: Édefél, légkondicionált iroda.
4: Tud para lenni. Most érted, ott valami rossz dolgot adunk ki élőbe, aztán bukják a milliárdokat, akkor ott lehet húzni a fogunkat.
1: Aha.
2: Mondjuk egy banknál. Ott azért igen.
1: Igen.
2: De hány kézen megy keresztül egy ilyen szoftver? Hát azért nincs olyan, hogy te valamit kitalálsz, aztán élesíted a szevasz. Hát azért itt legalább egy 3-4 ember dolgozik rajta, nem?
4: Igen. Hát egy ilyen kisebb csapat vagyunk mi. Aztán engedjük ki ezeket a fejlesztéseket. De igen, amúgy én szeretem.
1: Aha. Jó, nem kérdezzék elő többet, mert hogy úgy nincs mit. Úgyhogy értem, hogy mit csinálsz. Kivel játszanál, kit választottál?
4: Vele, téged választottalak.
1: Jó, legyen így. A hónap utolsó játékai között vagyunk lassan igazából. Mehetünk?
4: Mehetünk, persze.
1: Jó, oké, akkor?
3: 3-2-1, tessék!
1: Na, itt vagyok. Én nem tudom.
4: Hogy
3: vagyok, ez? Meg is volt szép.
1: Jó van. Áj, szép volt. Ennyit tudtam a...
3: Mappába!
1: Ennyit tudtam hozzátenni a játékhoz.
3: Én nem.
1: Ez mindent elmond az energiaszintemről.
4: Ezt akartam pont kérdezni, hogy hogy vagy ma reggel, de hallom, hogy hogy vagy.
1: Ugye, egy Balázs mappa régen nyílt. Ki kellett nyitni valamikor. Itt volt az ideje. Itt volt az ideje, hogy ezt a mappát kinyissuk. Úgyhogy figyelj így, amilyen a játékban vagyok. Igen, sokáig is voltam fönn tegnap, meg sok mi nem volt. Ez érződött a mai lendületen, úgyhogy hadd adjunk át neked egy ajándékcsomagot, meg ezt várjál, van egy ilyen is, figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na?
4: Zsányáris, beleélesztem a diétába, mert esküvőre kell a kockásos.
2: Na! Te
1: esküvő?
4: Ja, igen. Hát szombaton papírozzuk szeptemberben. Hát mert nekem egy kicsit szomorú, hogy szombaton lepapírozzuk, vagy szeptemberben meg lesz a rendes lagzi, mert jobb lett volna rendesen megcsinálni szeptemberben az egészet, csak ugye kell a ház.
3: Ja. Hitelfölvétel, mi?
4: Ja, igen. Úgyhogy ez...
3: De lelkes vagy,
1: szokásos.
4: Hát emiatt. Igen, szomorú vagyok.
1: Szokásos magyar életmodell. Házasodjunk, összevegyünk egy hitelt, nyögjük 30 évig.
2: Csináljunk három gyereket,
1: fölvettük a csokat.
4: Ez a bajom, hogy ez a szétszedjük, hogy szét kellett szedni, engem csak ez szomorít el, de amúgy persze.
3: De most mi változik, hogy most lesz papírotok, azt szeptemberben meg majd buli.
4: Mi pont emiatt csinálom, hogy így érzelmileg lekapcsolom magam erről, hogy ez szombaton csak egy papír aláírás, aztán szeptemberben nagyon komoly veretés.
1: Persze, szeptemberre megünneplitek. Jól van, hát akkor sok boldogságot.
4: Köszönjük szépen.
1: Házasság az esküvőhöz.
4: Nagyon várom, nagyon szeretem a feleségem, aki lesz.
1: Na jó. Oké, küldjük akkor, ciao, vigyázz magaddal, hello. Azt hívom, aki nagyon jó, Balázs, úgy játszottál, mint egy robogós. Egyébként tényleg.
2: Egy filipino robogós.
1: Fölrakok egy rózsaszín dobozt a hátam mögé, hát, hogy jobban megy ez a történet, úgyhogy... Ja, ez van, gyerekek, nem tudom, rövid zárlat, mindegy. Hát ez könnyű néha. Látjátok, néha tőlünk is. Felének is volt egy hete, amikor egy-két napon így keresztül, egymás után, itt két állandóan keresztül, valamilyen rövid zárlat egy az emberbe. Bedurrantja ezt a tiltott szót.
3: Meg már nincs bennünk az a nagy akarás a fekete-fehérrel. Tehát, hogy én emlékszem,
1: én hagyom ezt... nyerni a játékos.
3: Úgy van, hogy
1: meg nem versenyzünk egymással se.
3: Ahogy tudod? Elindult, akkor mindenki vérszemet kapott, érted? Úgy csináltuk, hogy júj, én akarok nyerni. Zsül írta még mindig, hogy...
1: Fizettünk egymásnak. Zsül az rendületlenül. Amíg nincs arra megkérve, hogy Zsül nevezes tovább, ő olyan, mint a Terminátor. Addig megy, amíg nem kap egy másik parancsot. Ő a mai napig vezeti a hónapállást, napállást.
6: Csak rákérdeztek. Akkor,
2: igen, ne tudjunk zavarba hozni.
1: Nem, ő nem kapta meg azt, hogy Zsül, ne vezess tovább. Ez ilyen Zsül. Zsül. Amíg ő, érted, ezt a klasszba kiadtuk neki, Zsül, vezess, léci, hogy hogy állunk. Ő, amíg ez a műsor van, ő vezet, érted.
2: Az utolsó munkanapunkon majd beolvassa.
1: Igen, hát ha egyszer kell.
2: A végső statisztikát.
1: A holnap megmondjuk, Zsül, ne vezess tovább, leáll. De amíg ez nem hangzott el, Zsül vezeti. Ez így kell csinálni. Nagyon jó gyerekek, ez van, jól van. Meccsünk volt valami érdemleges? Volt? Mit játszottak a brazilok? Nézte valaki? Éjfélkorig már nem tudtam.
3: Én elengedtem. Tegnap nem volt úgy se érkezésem, se kedvem, se időm.
1: Aha.
3: Rá.
2: Én nem tudom, én ezt a kongói szurkolót nagyon bírom.
1: Na, majd beszélünk róla, igen, én is összeszedtem egy-két jó dolgot így a világbajnokságról. Olyan kevés ilyen hír van bent egyébként, és annyi minden történik kint, és annyira jó dolgok történnek.
2: De ha meg felmész az Instára, akkor csak ilyen rilszeket dobálsz.
1: Igen, nagyon jó dolgok vannak.
2: Hogy mekkorákat mennek.
1: A skódudás, skótok, ahogy tanítják, a fene tudja, a bostoni, vagy a michigani, vagy nem
3: tudom. Megitták az összes sört.
1: Ugye, olyan jó jelenetek vannak a VB-n.
2: Ronaldo beállt a norvégokhoz, és ő verte a dobot, és ráment a
1: igen.
2: Hát az mekkora az a videó.
1: Rasszok, különböző kultúrák, különböző fajok, bőrszínű emberek együtt ünnepelnek, hogy milyen élhető dolog lenne ez az egész, ha nem lenne politika, és nem lenne 8, 10, 20, 50, 100 olyan vezető, aki egészen más irányba akarja vinni a világot, hogy egyébként meg mennyire elfelejted, nem? Hogy ő fekete, hogy ázsiai, hogy európai, hogy amerikai, hogy milyen rassz, milyen bőrszín. Olyan szép jelenetek vannak.
2: Igen.
1: Ahogy feketék lépnek oda fehérekhez, ahogy jönnek a kongói szurkolók, találkoznak európaiakkal. Fú, nagyon jó ezt látni. Élhető hely lenne ez egyébként. Itt soha nem az emberekkel volt a baj, úgyhogy ja, jó látni. Tényleg nagyon sok ilyen videót küldött nekem egy hallgató, majd egy-kettőt megmutatok. Nagyon jó, jó jelentek vannak.
3: Gyakorlatilag itt érte el a sport azt a célját.
1: Amiről
3: szól.
1: Valójában.
3: Így van, hogy élményt ad, és közös élményt ad, és összehozza az embereket. Még nem. Akkor is, hogyha te mondjuk ennek drukkolsz, én meg annak, de egyébként megöleljük
1: egymást. Nagyon szép jelentek
3: vannak. Kicsit a stadionban káanyázunk egymás felé, átlőjük a petárdát és egyebeket. Nyilván itt ilyen nincsen, de aztán kijövünk és együtt megiszunk egy sört. Hát erről kéne szóljon.
1: Igen, nagyon, nagyon jó.
2: Láttam most egy összeállítást a gólörömökről.
1: Hogy örül ki, hogy örül.
2: Igen, és tánc, és fiesta, és út, és azt érzed, hogy ó, de jó lenne ott lenni egy picit, és velük együtt táncolni, mert tényleg felrobban.
1: Nagyon durva, igen, nagyon durva.
2: Nagyon jó.
1: Skócia Brazil 3-0, köszi. Azt még a Neymart írjátok meg, hogy most végül játszott, vagy nem játszott, köszönjük, vagy becserélték, mert ugye az van, hogy ő most sérült volt.
2: Hát
1: de
2: van.
1: Hogy most van az első meccs, amire elvileg odaért már a brazil válogatott, az kiment úgy, hogy sérült. Imádom, hogy csak mindig sérült. 20 éves sérült. Tényleg. Tehát, ő eljött a Barcelonából nagyjából nem tudom mikor, és azóta nagyjából sérült, tehát a PSG még próbáltam csinálni, folyamatosan sérült.
3: Nyilván van betegszabadsága fizetett.
1: Horrorpénzt keres, mindig sérült.
2: Táppénzem van.
1: Skócia Brazil 0-3.
2: És több mint 900, ez létezik, 900 nap után játszott Neymar a braziloknál. 900 nap.
1: Nagyon régóta sérült. Nagyon régóta. Ugye már nincs a PSG-be sem, már hazament, már Santosba játszik, de hát nem tudom, hogy most ott is nagyon sokszor sérült. Tehát a csávó, mondom, az elmúlt 10 év állandóan sérült volt.
2: És ilyenkor vajon megkapja a teljes fizut?
1: Valószínűleg igen. Hát így, ez egy ilyen tisztelet is felé még, hogy kivitték a VB-re. Szerintem olyan nagyon nagy dolgokra már nem számít.

0: Hát ő nagyon sokszor meghízott, lefogyott, pocakos lett.
1: És most pocakos.
0: Nyilván nincs most azért a VB-re próbált jó formába kerülni valamennyire, de nem tudom, hány kiló fölösleg van rajta. Hát mondom, állandóan sérült perc. Ugye, zseni a csávó, igen. Úgyhogy ez volt. Jól van. Instán hol lehet keresni VB részeket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
2: Ugye milyen érdekes?
0: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
1: Vagy továbbküldöd.
0: Vagy továbbküldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy továbbnézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. És akkor minél többet nézel, annál több lesz a felületed, mert hogy érzékeli nyilván az algoritmus, hogy te mit nézel, és mennyi ideig nézed, ugye azt is nézi. Azt is azonnal monitorozza, hogy 1 másodpercig nézel egy videót, vagy 3 másodpercig. Ha nagyisten végignézed és lájkolod, tele lesz vele a felületed. Milyen profik, nem?
1: Focis
0: de csak
1: videó?
0: Beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
1: VB videók, kutyás videók, és csöcsös sajos videók.
0: Igen,
2: de ezek jönnek.
1: Ez a három.
0: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát az onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem.
2: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
1: Mert ezek a csöcsös sajok iszonyatosan jól táncolnak. Jó, csomó táncoló, ilyen videó.
0: De egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta részemre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
2: Nem jön,
0: figyelj, kutyásom
2: meg.
0: Nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros. Hát nézzünk, motorgyúrás. Gyúrás, félmeztelen, gyúr.
2: Miért vannak félmeztelen férfiak a Reelszeden?
0: Nincsenek félmeztelen férfiak a Reelszeden?
2: Nekem nincsenek félmeztelen férfiak a Reelszeden.
0: Nagyon sok olyan videót nézek, amiben azt mondja, hogy például elakadsz a bicepszeddel, akkor mi az a 3 gyakorlat, amit ha elkezdesz megváltoztatni, és más ismétlésszámmal, más súlyjal máshogy csinálod, akkor sokkal nagyobb fejlődést érsz el.
2: És nem tudott egy kis trikót fölvenni.
0: Nem, hát ezek a sajnos...
2: Én úgy tudom, a biceps az a felkar, ugye? Tehát, hogy oda, ha egy trikót fölveszel, és nem látszik ki a mellbimbód, meg
0: nem,
2: a...
0: ezek sajnos félmeztelenül ezek csinálják. Na. Ezt igen.
1: Meleg van az edzőteremben.
2: Meleg. Nincs pénz légkondira.
0: Úgyhogy te kérdekes, tényleg valakit ezt megfogod, és mint a fekete doboz, megkapod, és ott van az élete valójában.
1: Te.
0: Ki vagy te? Mutasd a telefonodat, hogy egy perc múlva.
1: Jellemezd magad.
0: Egy perc múlva megnézzük, igen. Ja.
2: Ha van a hallgatók közül valakinek különleges dolgok, tehát nem a férfi dolgok vannak, nem csajok, mesztelennők, motorok, gyúrás, írja már meg, hogy neki mit dob föl. Jó, nézzen rá most mindenki a részére.
0: Mi a preferencia?
2: De igen, tehát ezt nagyon nem kell megírni, mert ezt körülbelül tudjuk. De ha valakinek van valami olyan, tehát matematika példák ugranak föl, mert ő állandóan azt nézi, hogy azt hogy kell megoldani, az írjon már, nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e más.
0: Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
2: Te beteg állat!
0: Az még nagyon sok van. Még néha följön egy nepáli, meg himalajai csávó, akik ilyen vadmézet szednek valahonnan úgy, hogy levágják, és a méhek körbe dongják őket. Na, azt hogy kapom? Na, azt mondd meg nekem, hogy miért gondolja úgy az Insta, hogy engem érdekel az, hogy a csávó vadmézet szed, de valószínűleg hallotta sokszor, hogy Himalája, Nepál, Katmandú.
1: Meg rohadt sok nepálos oldalt követ.
0: Igen. Hát meg nepálos oldalokat követek, és látja, és bedobálja.
1: Hinálgatja, persze.
0: Durva. Jövünk mindjárt 7 óra van, gyerekek, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os

0: kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
6: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Építkezik, felújít, kihasználná az otthon felújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
8: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
9: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron eteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
10: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is kereshetsz. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
6: Miért hallgatják egyre többen a

szólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A rádió egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A MÁV újraindította az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Az üzemben több mint egy évig állt a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vehet igénybe. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, illetve grillezni. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelmi biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. A hőség riasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddi félig. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívül rendelt kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivői elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal, köztük van Busz Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Végül a várható időjárásról. Országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázs!

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike,
1: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
2: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Holnapi hajókázás helyett itt fogok asszalódni a munkahelyemen, de lélekben ott leszek veletek. Oh. Szeljük a habokat. Szabika, drága vagy, köszönjük szépen. Igen, holnap megyünk, és pontot teszünk egy fejezet végére ezzel a hajózással, gyerekek. Holnap közösen búcsút veszünk a hajózástól, legalábbis így ebben a formában a nagy közös hajózástól, mert hogy ez az utcsó hajózásunk így nekünk, úgyhogy...
4: Ritualitást kell tegyünk ebbe a búcsúzásba. Igen. Szerintem égessük fel a kompot a
3: végén. Ez nagyon jó. Jó,
4: ez az van, 10-kor lejövünk.
3: Csináljunk valami nagyon váratlan. Dobjunk be 2 molotov koktélt, és gyújtjuk fel a idején már.
5: Ugorjunk be a vízbe.
3: Beugrunk a vízbe, igen, és fölgyújtjuk a hajót. A hajó felgyújtás az erősebb szerintem. Abban van lendület ugye ebben a formában, azt élném. Igen, utolsó hajózás volt, Feri, dobd a koktélt. Bedobod a koktélt, vége van. Ja, az jó lenne. Nem, nyilván nem, de aki akar, az jöjjön, és 6-kor találkozzunk, 10-re már újra szántódon vagyunk. Kis napfelkelte, kis muzsika, kis fellépő, kis zene, kevés beszéd, sok zene.
5: Sok nyeremény.
3: Sok nyeremény. Így van, témák már csak lájtosan, egy ilyen kis szezon nyitó, nekünk pedig egy fél év záró. Így a szabadság előtt. M1-es Pestfelé 24-estől 16-ig torlódik a külső sáv, belső egyaránt, köszönjük szépen. És igen, ugye arról beszélgettünk, hogy kinek milyen furcsa reelszek jönnek föl a telefonján, mert hogy ugye az van, hogy minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus, és ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Gyúros videó, csajos videó, félmesztelen pasis videó, vásárlós videók. Mik vannak még? Mik a standardek egyébként? Tehát, hogy horgászos videó, sportautós motoros videó, autó, motoros igen. Autós, gyúros, csajos,
4: szerintem,
3: segges, melles.
4: Szerintem ezzel bennünket férfiakat gyönyörűen le is írtál. Tehát, hogy tényleg.
3: Tehát nagyjából ez van mindenki.
4: Ez körülbelül ez. És akkor, ha van véletlenül valakinek, azt még továbbra is várjuk. A nőknél szerintem több minden van.
3: Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
4: Add ide.
3: Insta reelset használsz, vagy TikTok reelset? Mit használsz? Mit pörgetsz?
5: Instát
3: használsz? Igen. A boomerek instát használnak, a fiatalabbak TikTokot használnak. Gyerünk. Amíg azt én már teljesen tudatosan nem töltöttem le.
4: Mi van?
3: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
4: Tehát
3: semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
4: Függőágy, magaságyás, Majka!
3: Magaságyásos videó?
4: Hát itt van.
3: Vagy beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és tolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
5: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
3: Nem baj.
5: Milyen
3: hatott? De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát,
5: Hogyne?
3: Itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan. Tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy uszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni. És aztán földob boltokkal, tehát tök okos.
4: Kutyás, akkor, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
3: ilyen
4: közötte...
3: Ilyen nekem egy darab nincs.
4: Nekem sincs,
5: elhihetett,
4: és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
3: Ne csinálj!
4: Juli, mi történik a te reelszeded?
3: Mi van a reelszeddel?
5: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl. Valahogy bekerültem egy ilyen csapatba, és a cunamitól kezdve a földrengés.
3: De tudod, hogyha rátiltasz, hogy nem kérem többet, jelentem, nem jó tartalom, nem érdekel, akkor ha nyomasz, ki tudod szedni. Menj rá a 3 pöttyre, uh-huh. És akkor ott jelent le, hogy nem, ez, nekem egyet ne küldjél, 3-4-et lejelentesz, eltűnik. Eltűnik, soha többet nem kapsz olyat.
4: De ő szeret szenvedni.
3: Igen, valószínűleg érzékeli az algoritmus, hogy nézed egy-két másodpercet tovább a katasztrófa videókat. De miért nézel katasztrófa videókat?
5: Rohadt izgalmasak, tehát fú.
3: Mi, hogy mások ott éppen abban a pillanatban meghalnak?
5: Igen. Igen? Borzongató jó egyébként, beteg vagy. De hogy ott maradsz. Hát mi, de amikor elhajtasz egy baleset mellett, akkor sem mész el úgy mellette.
4: Na miattatok áll az autópálya a másik oldalon? Igen, gyűlölöm. Gyűlölöm benneteket.
3: Jó, mi van még, ami ilyen nagyon fura? Azt írva, aki én betanítottam az Instámat, és esős videókat nézek esténként, arra alszom el, semmi más nem ad fel. Érted? Ő már benevelte az Instáját. Mutasd a te Instádat, tessék.
4: Mutatom, kérlek szépen, nem, ugye mi az előbb elmondtuk, hogy mi férfiak hogy élünk. Igen, azt tudom neked
3: motorozás, nyújtani. Nők, kigyúrt
4: nekem
3: férfiak.
4: Nekem még izé van, grillezések vannak rajta, főzéses videók, most tele vagyok Svájccal, mert ugye oda megyek motorozni, tehát most csak Svájcot dob, de ott van a izé.
5: Milyen gyönyörű, nézd meg, tök zöld az egész.
3: Persze, mert tudja a meta, hogy mit tervezel.
4: Most ilyen helyre fogok menni, és hát a motoros videók azok vannak.
3: Ha, igen,
4: úristen, tényleg... mi van velem? Egy nő nincs rajta.
3: Ne csináld már! Szerintem azt érzékeli, hogy Pali vagy, a nőket automatikusan elkezdi bedobálni. Tehát soha nem követtem, se néztem, nem is érdekel a Kardashian, valamelyik Kardashian. Tehát soha most elkezdte ezeket földobálni. Már volt olyan, amit mondtam, hogy figyelj, nem érdekel, ne adjál többet. A dinnyés videókat kapok most, hogy hogy vágjuk fel a gyümölcsöt videókat, nem kaptok nem. Például?
5: Hogy vágjuk fel a gyümölcsöt?
3: Igen, nekem most elkezdett olyanokat bedobálni, hogy ananász, dinnye, milyen felvágás technikák van, kicsit nézem.
5: De azért,
3: kicsit ráfűztem.
5: Mert meditatív, nem?
3: Nem, érdekel, hogy hogy fogom fölvágni, az soha meg nem vásárolt ananász, amit soha nem vágok majd föl úgy abban a formában, és nagyon ráfügtem most erre, és nézek különböző technikát. Rájött az ember, a másik oldalon a kis robot, AI robot, hogy ez engem leköt, ezért most már a sárkánygyümölcs, a papaja és a dinnye felvágáson is olyan expert vagyok, hogy négyféleképpen tudok felvágni egy görög dinnyét, fejből, ha egyszer végre vennék egy görög dinnyét, és nem félbevágnám, és beraknám a hűtőbe, és utána barmolnám szét.
5: Meg nem egy vajazókéssel.
3: És valahogy egyszer kettő ilyet megnéztem, azóta fél tele vagyok. Hogy vágod az almát, a kókuszlevet, a kókuszdiót, a papaját?
5: Menj már, tényleg.
3: Ázsiai embereket dobál be, akik szatyorba pillanatok alatt beleraknak minden az gyümölcsöt.
4: Olyan menő.
3: Nagyon jó. Figyelj, nagyon szeretem
4: a
3: nézni.
4: A csávó naponta 5000 papaját vág föl, mértani pontossággal egy másodperc alatt. Igen. Úgy van a kezében, egyébként jó nézni.
3: Nagyon jó tényleg. Nézni. Benivel beszélgettem, mondom, Beni, figyelj, én akarok nyáron kettlebellezni. Átdumáltuk, hogy milyen súly, mennyi, hogy csináljuk, apa, csináld, ne csinál, neked való, nem neked való, persze nyilván kinevetett. És felrögött, hogy ne, apa, idős beteg ember vagy, ezt ne csináld. Egyszer beszélgettünk erről, hogy kettlebell, estére tele vagyok kettlebell videókkal, hogy és milyen formában félmeztelen férfiak 12-24-36-os kettlebelles videókat, alapgyakorlatokat, kettlebell vásárlásokat, minden dobál.
5: És egyszer szívecskészted legalább?
3: Tessék?
5: Egyszer megszeretted, de szívecskészted, és azóta?
3: Nem, hát nem, persze, félmeztelen férfiakra nem dobok szíved. De nem értem a random dolgoknál mit feltételez rólad. Tehát oké, hogy kettlebell az oké, de mit csinál azzal, ami nem te vagy, és hirtelen bedobja? Azzal mit akar?
5: Valószínűleg az van, hogy ezeknek a videóknak nagyon népszerűsége, sokan nézik, és akkor felkínálja még, hogy esetleg akarsz-e színesíteni ezen.
3: Ja, értem, hogy kicsit a részedet színesítse.
5: Ne csak az a három tartalom jöjjön, mert akkor egy idő után valószínűleg nem pörgeted, mert elunod. És ezért néha bebedob egy-egy ilyet, amit sokan néznek, vagy sokan szeretnek, és akkor hát, ha rákapsz arra is.
3: A Tomi nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
5: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
3: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
5: Oh, jaj, nagyon jó!
4: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
3: Figyelj, Feri, micsoda!
5: Szétnyomja a gyurmát.
3: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnagyobb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
5: Hogyne, egy időben én.
3: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
4: Nekem egy darabig, ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
3: Egy ideig dobta, most leállt.
5: És a Félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta
3: ezt. Ezt nem néztem, igen.
4: Mondjuk én a Félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
3: De miért kezd el lólábat? Ugye? Tehát hogy gondolkodik?
4: Rákattintottunk.
3: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hátat és rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktraktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. És ezt egyszer megnéztem, mondom, azt mondja, figyelj, nem félsz, hogy megrúg a ló? Odáll mögé, megsimogatja a fenekét, és két ilyen, és ilyen pengével mondja, így végighúzza a lovat. Milyen csinos fenék. És a ló begörnyed, és kiropog a gerince. Ezt egyszer megnéztem, figyelj, már szarvasmarhát is láttam kiropraktorködni, és kiropogtatni kacsákat, és fácánokat ropogtat. Na jó, és akkor mindig rányomok, hogy oké, nem kell több, igen. Nokia 3310-est is tönkretett a hidraulikus kis plés. Jó, látom, azért ez másoknak is megvan. Én német Balázsos vidiket kapok, imádom. Mindig van olyan, amit még nem láttam.
4: Jó,
3: hát a csacsi füles. Hát a csacsi füles elvesztette a farkát. Hát Istenem. Hát minek hülyének lennie itt a német Balázs, nem? Hát teljesen hülye. Hát ez mennyire egy idióta. Kiborult azon, hogy a tiszás influencerek tiszás lapjaiban. Mik történnek? És elmondták neki, nem Balázs, csak a meseirodalom. Ez a Mici Mackó, de ne törődjél el. Tök jó, hogy itt vagy. Jaj, azt nagyon szerettem, azt a Mici Mackós videót. Nem tudsz most viccesebb dolgot, mint a parlament egyébként.
4: Nem.
3: Tehát, hogy
4: nem.
3: Azért nem tudom, néha belenéztek el, hogy az még mindig nagyon szórakoztató, ami ott történik. Sokkal izgalmasabb, mint az elmúlt 16 évben bármikor.
5: Baromi jó, és egyébként tehát, hogy az a tím, ami most felállt a Magyar Péter köré, hát hallod, rendesen vágott, fényelt videók. Olyanok, mint egy videoklip.
3: A nagyon profi dolgok kevésbé szórakoztatnak. Nem, a felszólalások annál inkább. Amikor a Pócs bemondta, hogy ő nem telefonozott, csak a tokját nézte. Hát Jenny, hát gyerekek, hát ilyen nem tudsz írni. Hát nincs ez a politikai stand-up, nincs az a szatír. Én nem videóztam, néztem a tokomat hátulról. Hát figyelj, én ezeken sírok. Hát szenzációs, igen. Nagyon szeretem az erdőbe menedéképítést, órákat tudom nézni.
4: Tényleg, az is tök jó.
3: Na, azt például nem tudtam rá. Az mit csinál?
4: Volt egy csávó, aki egy darab bambuszbottal, ő kezdte el, ilyen nagyon vörös, agyagos földben, valami afrikai csávesz, kimegy egy darab ilyen bottal, figyelj, és épít egy olyan pecót bele a földbe, medencével, akármicsodával.
3: Ne csináld!
4: Nagyon menő. Hát én is azt gondolom, hogy ott azért egy páran beszálltak, de úgy szokták megcsinálni, hogy gyorsított videó, és akkor ott látod. És ezt most már nagyon sokan csinálják, ilyen bunkert, menedéket épít, de olyan profin, hogy
3: mindennel egy. Persze, igen. Egyébként már nagyon durva az AI tartalom is, hogy hol teszel különbséget, és mennyiszer nézel meg egy videót. Tehát olyan Messi Ronaldo AI videók vannak, sírok rajta. Zseniális. Tehát, hogy tényleg elképesztő, hogy mennyire jó.
5: Ugye ásványkövek, Nikola Tesla, szakrális geometriák, morfogenetikai mező.
4: Ez ilyen. Ki? Te ki vagy?
5: Andi.
3: Igen. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallotta valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a Meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
4: Te ott voltál.
3: Aha. Tehát simán, ha nincs benne az utókövetés, a Metánál hogy veszed ki, hogy követi a telefonodat, még azt is látják, hogy te milyen shopok mellett mész el, hogy hol vagy, hogy hol álltál meg, hogy Aldiban, Spárban vagy nem tudom, Lidlben időztél sokat, milyen cipőboltba, ruhaboltba mentél be, mik érdekelnek, milyen vásárlási preferenciáid vannak, minden össze vannak kötve, de itt egy sima lokáció is. Tehát abban a pillanatban, hogy látja, hogy te egy tetováló szalomban vagy, nem tiltottad le, nem vetted ki, abban a pillanatban már dobálja a tartalmat. Tehát ennél ők sokkal profibbak, csak hogy lehallgatnak. Hihetetlenül durva. Nem tudsz mit csinálni, engedd el. Ha kereskednek veled a hátad mögött, ne törődj vele.
4: Azért szerettem, amikor ment az izé, hogy 5G! Hogy mi ellopják az adat, nem adom meg az adataimat, figyelj, mindent.
5: Nyilatkozom, hogy nem járulok hozzá.
3: Az adat az értékesebb, mint az arany, meg az olaj. Tehát, hogy az valami egészen durva.
5: Órákat cseszel el az életedből azzal, hogy nézed ezeket a videókat. Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem,
3: és kézzed, hogy nincs meg semmi. Semmi. Tényleg nincs meg semmi.
5: Átfolyik az egész.
3: Ránéztem a Reelsémre, meg sem merem írni, mik vannak benne. Tényleg egy beteg állat vagyok. Igen. De tényleg tedd föl magadnak a kérdést. Mi vagyok én? És megnyitod az Insta vagy a TikTok részedet, és nagyjából az vagy, az az érdeklődés. A köröd azt foglalkoztat most, leszámítva egy-két marha videót, de hogy egyébként igen. Fosszíliák, ezt olvastad? Ásványgyűjtő videók? Nem, ezt valakinek például ez jön.
5: Hamvasztós videókat is feltoltam.
3: Ha meg akarjátok tudni a működését a metának, hívjátok a torockait. Hamvasztós videó. Hamvasztós videó.
5: Igen. Amit még sokszor látok, az a nagyon-nagyon gazdag embereknek a semmit mondó élete.
3: Tehát, hogy nekem így, ilyen nem jön. Nem? Ott mit csinálnak?
5: Úgy, hogy reggel föl kell, felébred, akkor kimegy, megissza a kávéját, elkészít.
4: Gyönyörű helyen.
3: Ilyen jön, igen, tényleg?
5: Igen, akkor utána egy kicsit elmegy edzeni, akkor utána kiválogatja a rohadt nagy garderobszobájából, hogy aznap éppen mit vesz föl, akkor látod a napi rutinját, hogy hova megy, mit csinál, kicsit ül a laptop előtt, tudod. Szóval, hogy ilyeneket is rendszeresen feldobál.
3: Igen, nekem aha, ez például egyáltalán nem jön. Nekem néha bejön egy feka csávó, aki fut egy kocsi mellett, valami híres influencer, jégbe mártja az arcát, fölöltözik úgy, hogy fölöltöztetik, iszonyatosan ki van gyúrva, lezuhanyzik, haláprofi megvágott videók, és egy napja van benne egy 3-4 perces videóban, ez aha, nincs meg? Hát, ez megvan? Cipőt ad be neki az inas, beül egy Rolls Royce-ba, vagy egy nem tudom mibe, Bentley-be, elmegy valahova, tárgyal egyet, és ez fél percben. De és mindig kell... azzal indul, hogy hidegvizes palacka lehűti az arcát jégkockával. És iszonyat nagy darab szét van gyúrva.
5: Sejkek. És akkor tudod, azt látod, hogy anyu a 22 darab komornyikkal elindítja a gyerekeket az iskolába. Egy Bentley-ben beszállnak, és ilyen integetnek nagyon spontán.
3: Eszen hol a fekafutó neve? Igen. Tényleg ő az, ja, jégbe mártja az arcát reggel, és akkor megmutatja egy napját. Teljesen valódi, tehát mintha a Maglódi piacon lennél egyébként. Olyan, végülsz kicsit az Ecseri úton, kimész a Maglódi piac. Egy ilyen napja van ábrázolva, abszolút, igen.
5: Lónak öltözött férfiakat dobál fel.
3: Igen.
5: Jézusom, gyulladt benőtt gennyes lábkörmök helyrehozása. Jöztem 80%-kal.
4: Pattanás, nagyugodás, ez egy menő.
3: Na de valószínűleg akkor ez. Én ilyet például azonnal bannulok. Tehát én arra szárok időt, hogy kirakjam. Vagy katasztrófa videókra, vagy balesetes videókra. Arra azonnal meg is nyomom, hogy ne terheljen, ne küldjön. Ne küldjön többet egyébként, igen. Na jól van. A lónak öltözött férfiak, azon gondolkozz el tényleg. Tehát, hogy Krisz, azt azért egy kicsit úgy vizsgáld át, hogy ott mi történik. Igen. Jól van, jövünk, mindjárt 7:30 van. Ha van friss valami kis úti hír, vagy közlekedés, az dobjátok. Jó, mi pedig itt vagyunk, mindjárt érek után.

0: játék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: 7-től 7-ig. Live Mix Summer Edition. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátrat 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress fordos élményeket kedvező áron!
4: És a döntő pillanat!
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
8: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Szerinted kell pulcsi a francia riviérára?
12: Megint utazunk, de miből?
11: Egy csomó pénzt megspóroltunk a szigeteléssel.
13: Spórolna a fűtés és a hűtésszámlán. Szigetelőanyagok közvetlenül a gyártótól. Hőszigár, Szekszárdon új helyen, a Kesejűsi út 38 szám alatt. Hőszigár, többet nyer, mint gondolná.
14: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Alisk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Alisk Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
15: Lépj vissza velünk a jövőbe! Lottózónkat ismét a régi helyén találod, Szekszárdon a Tinódi utcában, a lefedett patak végén. Próbáld ki a szerencsédet! Minden nap 8.30-tól 20.30-ig várunk szeretettel. A szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas lehet, függőség kialakulásához vezethet.
16: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
17: Aliska Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliskaauto.hu.
18: Skoda.
19: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
18: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: lekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívül rendelt kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta, Közép-Európa ma az unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, az érintett hivatalokban nem találtak robbanó szerkezeteket. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhedt amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelmi biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci színvapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a színvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Szökés miatt körözik a zalai Áll Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyítómesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Végül a várható időjárásról. Országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi északkeleti szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most... Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora,

0: Rádió 1-en.
1: Nem bírtam tovább ezt a nyivákolást. 3-4-8 lesz pontosan. 2 perc van, jó reggelt. Ennek mi baja ennek az Impalának? Mi vele van? Miért nincs jobb kedve? nem is volt annyira szóró egyébként, igen. Jaj, gyerekek, itt vagyunk. Café Del Mar, Csabi Sopron. Ottinak nincs kedve meghallgatni. Café Del Mar.
2: Hogy hívják azt a jó kis Café Del Mar?
1: Az... Egyébként nagyon sok Café Del Mar van, tehát attól függ, hogy melyiket igen. Hát az egy válogatás, egy ibizai hely válogatása. Valaki szóljon már rá, Svarciri, hogy ossza meg a Balázs csodálatos insta-sztoriát. Gyerekek, elmondom akkor, hogy mi történt tegnap. Hát figyelj, motorozok át a Lánchídon. Megyek át a Lánchídon tegnap, motorral persze, imádom, át lehet menni. Jön szembe velem egy kigyúr csávó, meg még egy kigyúr csávó. És tudod, amikor elmész mellette, és az esik le, hogy állj, itt valami nem stimmel. Mondom, ez nem a Svarci volt. Mondom, itt teker a Svarci mellettem a Lánchídon. Hát mondom, akkor azért csak lesz valami, hát akkor azért utána megyek, hogy öreg, hát szeretnél egy fotót velem?
3: Vagy vagyok, engem vagyok. Keresel?
1: Visszafordulok a Lánchídon, látom, mennek be az alagútba. Jövök visszafelé a Lánchídon, mondom, csak utolérem, hát motorra vagyok, hát valahogy keresztbe fekszem neki. Azért a Svarci gyerekek, kiderült, hogy tényleg a Svarci teker, azzal a magyar sráccal, aki egyitteni barátja, ővé valamilyen gyúróterem, edzőterem és barátok. És röhögök magamon, hogy pont egy hónapja volt ez a téma, hogy kivel fotózkodnál le szívesen.
3: És előadtad, hogy...
1: Hát nem tudom, hogy van-e olyan. Elmegy mellettem a Svarci pólóba, tök jó formában, egy fekete pólóba teker. Hát mondom, most motorral vagyok, hát azért csak ráfordulok. Utolérem őket az alagútba, így megyek a Svarci mellett, ők jönnek át, a Clark Ádám térről mennek át az alagút másik oldalára, ami ugye a várhoz, vagy ott az Attila utazi lyukat ki. Hát no, mit nem álltok meg? Ez nem jó. Ez mint a rendőrmotorosok, lehagyom a Svarcit, előre megyek, leparkolok a motorral,
2: és telefon, nagyon nyomorultól veszed
1: telefon,
2: elő a telefon.
1: Telefon beízítva mondom, a harc, házhoz jössz. Hát házhoz jössz, Balihoz. Hát itt vagy, öreg, látom teket. Kamera beízít, megállok, hát mondom, figyelj, hát mondom, ott áll, ismerem a srácot, mondom, oda, és szia, Bali, megáll, Svarci, egy fotó. Jönnek ki az alagútból, és a Svarci látja, hogy ott áll egy szerencsétlen csávó felhajtott rosti a bukosságba, egy telefonnal a kezében nyomorúságosan, tudod? Amit te utálsz magadon, hogy a veled valaki csinálja, ugyanez a sztori, ott álltam fel, letámasztott motorral, felhajtott rostéja. Én a 8 éves gyerek, hármadom azért, de csak egy fotó. Jön a Svarci teker, oda köszön a magyar srác. Szia, Balázs és Svarci. Good morning. És abban a pillanatban, hogy elmegy mellettem.
3: Igen, de őt nem ismert föl téged.
1: Hát mondom, ez jól sikerült ez a fotó. Annyit tudtam még, hogy hátulról csináltam róla nyomorúságos egy fotót. Majd megálltok egy piros lámpánál, és akkor a srác, akivel voltak, az így integetett, hogy gyere oda, mert piros lámpájuk van. És meg is mondja, hogy hívjál föl, jól mondom, hívlak, mondom, nincs meg most a számod, kiabált, hívjál föl, és ott állnak a Svarcék a lámpánál, és akkor elindulok visszafele még a lámpához szépen, de hogy nyilván messze álltak meg a kereszteződésnél, zöldre váltottak és elmentek, hát mondom, azért velem nem cseszel ki, rázumoltam az öregre, akkor a háta van, figyelj, mint egy ilyen tepsi.
3: Jól tartja magát,
1: célirányosan vezet. Tehát, hogy ő néz előre, merev arccal, nem néz sehova, nem akarja, hogy megismer, nem kontaktál, teker. Ő szemben van teker.
3: Ezt a technikát? Kitől is láttam Sebestyén?
1: Senkire nem néz.
3: Sehova nem nézel, így átmész.
1: Úgy mentem mellettem, tudod, álltam, hogy egy 8 éves gyerek így egy telefonnal, mondom, meg vagy öreg. Hát ide jössz, hát itt jössz ki az alagútból. Good morning. Hát jó, mondom, azt sem tudtam mondani, hogy hello, tudod, vagy állj meg, vagy létszi egy fotót, valami, így eltekert mellettem.
2: Neki is nyilván az volt, hogy a szemes sarkában azt lett, hogy ez tényleg
1: nagyon kellemetlen.
2: Sebestyén Balázs, állj meg egy piros lámpánál, nem ért utol sajnos. Nem, mert ez a rohadt nagy sap,
1: valószínűleg látták már, hogy elmegyek mellettük a Lánchídon. Ugye? Aztán látták, hogy visszafordulok, de látták, hogy az alagútban megint megelőzöm, őket tudták, hogy ez ketyós. Ez azért jó, hogy ez akar, amit te is kiszúrhatod a fotót, akarnak, hogy futabolon, tudod. És most bekészülök. Hát itt, figyelj, ide jön a Terminátor, kiteker az alagútból, elévettem magam, megálljuk egy fotó, mehetsz tovább, mondom.
3: De semmi.
1: De egyébként mire számítottam, hogy megáll?
3: Hogy megáll, persze.
1: Szia Balázs, hogy vagy? Jól vagy? Láttam a műsorodat. Hát, a Balázsról az aztán az óriási
3: nem volt. Is, hogy nem is ezzel, hanem hogy megáll valakinek, hogy oké, akkor neked csinálok egy fotót.
2: Az én, a kis a barátja, én
1: ismertem
2: a barátját.
1: Nem ismertem, csak tudom, hogy ki ő, meg mit találkoztunk párszor, és úgy vele gondoltam, kontaktálok egy mondatot, hogy igen, itt vagyok, de jó lenne egy fotót, tök jó, és akkor csináljunk. És az öreggel azért mégiscsak. Na hát ott tekerem melletted. Hát egy másodperc nem sok, annyira nem sikerült, hogy álltam, hogy nyalókás kisfiú, és így elmélete. Sírtam magam, borzasztóan kellemetlen volt.
2: Szerintem nekem ennek a faszinak megvan a telefonszáma. Ha most felhívom, és ő azt mondja, hogy gyere oda 2-re valahova.
1: Nem.
3: Úgy ja. nem kell.
1: Nem, már ez így nem. volt. Á, nem, azért annyira nem, hogy most gyere oda kettőre, és akkor várj meg, amíg kijön a Schwarz az étterembe. Nem, tehát ekkor nem. Ott jött veled szembe. Ott jön veled szembe, hát azért mondom, na, hát emellett azért nem megyünk el. Ez egy elmondom. De most nem, tehát azt most gyere oda háromra, mert ott gyúr, és akkor ott álljak, ott toporogjak a terem előtt, az szerintem nem. Így spontán tudod valamit. Hát mondom, egy fotót nyomjunk már.
3: Soha jó az a hát döbbenet, ez... amikor így elmegy mellett.
1: Semmi.
2: De
1: és mondom, hogy te hülye vagy, mire számítottál? Tudod, tehát, hogy miért gondoltad, hogy
3: megáll.
1: Hát biztos megáll, lehúzza, ízét megáll, húzza egy féket, és persze, vidáman negyed órára beültök valahogy kávéba.
2: És egy közös gyúrást? Esetleg? Schwarzival? Annak azért lenne?
3: Azt már nem jó,
1: ilyen modoros kellemetlenkedés lenne. Igen, én nem szeretem az ilyen leszervezett dolgokat, hogy gyere oda, és akkor gyúrjunk egy órát együtt. Egyébként nem ismerjük egymást, egyébként tök mahár a szituáció. Egyébként egy ilyen kellemes kellemetlenkedés lenne. Szóval hogy én ilyenek sose veszek részt, nem szeretem az ilyen. Ez egy olyan, tudod, egy olyan helyzet volt, hogy ott úgy jött, és úgy mondom, jó, akkor most kicsit lemegyünk 5 évesbe, miért ne kapnánk egy fotót, mondom. Lehet vele flexelni az öreggel azért. Figyelj, egyébként jó látni, tehát ott tekertök, tökre örültem neki. Mondom, hát igen, azért a csávó egy ikon.
2: Iszonyatosan
1: jó arc. Nagyon sok filmjét szerettem, rajta nőttél fel kamaszként, tehát hogy így... Tényleg zseniális, jó volt. Ott tekert az Attila úton, megálltak ott a piros lámpánál, és akkor mentek tovább, egyenesen tekertek. Ilyen teljesen, mintha így haladnának valahova, de szerintem csak ilyen városi bringázás. De Schwarzi nagyon sokat teker, tehát ő ezt nagyon éli.
3: Az hogy... Mi az a bicikli, mi az a szörny, amit az teker, az a csávó?
1: Az szerintem valamilyen elektromos meghajtású nagy kerekű.
3: És neki építették, alapjával... hogy elbírja.
1: Valapjában azok neki építették, de valószínűleg ez ilyen nagyon terepre, ilyen szinte homokban van ezek a nagy kerekek, de ez valamiért nagyon éli, ezt nem tudnád tekerni betonon, mert nagyon nagy a futófelület. Tehát ennek van egy elektromos meghajtása, vagy lehet, hogy a csávó egyébként azt csinálja, hogy direkt ellenállásból nem teszi rá meghajtást, hogy küzdjön bele, és hogy adjon neki ez egy plusz energiát. Lábra megy, mert ezt a vastag kereket betonon, hát ez gyötrelem.
2: Élőszövet a fémvázon.
1: Élőszövet a belső fémvázon. Igen. Szóval, ja, volt főnökömmel bandázik, írja valaki. Ja, úgyhogy, hát azért ez na, tudod, jó
3: élmény. Az igazi jó pillanat, az első meglátás, mikor tudod, hogy itt van a városban egy híresség.
1: Egy perc később esett le.
3: Ugye? Mondom, hogy tudod, hogy itt forgat egy csomó színész, van most is itt, és tudjuk, hogy a Schwarz is itt van. És te önfelettem mész, agyalsz azon, hogy jó, még akkor be kell menni a boltba ezt venni, azt venni, és egy perc később, hogy mi van?
2: Várja?
1: Mi van?
3: Mi? Ez tényleg?
1: De valószínűleg. Ez frankor a Schwarzi volt. Látsz, itt megfordul, okosan tudod, ahogy kell, gyorsan átment a másik oldal, ott gyorsan forduló, visszaalagút botérémiket, és mentem vele párhuzamosan. Nem, itt a Schwarzi, gyerekek. Azért az,
2: nem
1: az
2: egy el, király.
1: Jó látni az öreget egyébként. Béké hagynám, fotó menjen, nem akarom zaklatni. De úgy jó látni, testőrök tudod, hogy...
2: voltak?
1: Senki, ketten bringáztak. Ketten bringáztak, persze. Tehát szerintem itt Magyarországon azért olyan nagyon nem kell testőr. Most igazából miért? Azt megértem, hogy egyedül nem megy.
3: Ja.
1: Ad neki egy biztonságot, hogy van vele valaki, de hogy azért itt nincs az a fajta sztárkultusz Amerikában. Hát egy hülye motoros. Megy mellett az aludva. De nincs az a sztárkultusz, mint Amerikában, hogy 43 paparazzi még azt is megakadályozza, hogy beül egy autóba, és balesetet szenvedsz, vagy üldöznek. Tök nyugisan tekertek. Szerintem az emberek nem is nagyon nézik ezt, vagy úgy mindenki saját életében van egy kicsit. A kocsiába, a saját motorjá, a saját autójába. Igen, egy kicsit milyen leszegett fejek országa vagyunk, nem? Tehát eltekerhet mellette tényleg a Schwarzi, egész hosszú távon tekertek, senki oda nem dudált, nem vették észre, fel se tűnt senkinek, hogy ott teker az alagútba. Tehát szerintem mi ezt így annyira nem vesszük. Én nagyon nézelődős vagyok, motorozás, vezetés közben, és itt szeretek, de hogy így szerintem nagyon sokan nem is látják.
2: Meg amit mondtam is, hogy szerintem egyszerűen nem hiszed el, hogy ezek az emberek kimennek a pornép közé, érted? Tehát, hogy az, hogy van esélye arra, hogy a Schwarzi veled szemben teker, ezért van az, hogy másfél perccel később kezd leesni a tantusz, hogy szerintem ez ő volt.
1: Szerintem ezért is érzik jól magukat nálunk, mert egy kicsit még azért be tudnak ülni étterembe, kicsit nem az van, mint Amerikába, el tud menni tekerni, New Yorkba 6 paparazzi van mögötte, vagy Hollywoodba aztán szétszedik őket, mindenhol a nyomukban vannak, hát látod. Kijön a edzőteremből, szétfotozzák, beül a kocsiba, szétfotozzák. Itt valószínűleg Európában van egy ilyen nyugalmuk, amitől egy csomóan átköltöznek Európába, Olaszországba, Nyugat-Európába, Franciaországba jönnek át, mert sokkal-sokkal nyugisabb az életük, mint mondjuk Amerikában.
2: Figyelj, hát meséltem, miről képzeld el, hogy a BL meccsen van, most nem itt az eszembe van neve, valami iszonyatosan nagy név focista. Bement a tücsökbe pisilni. És így kint álltak mindannyian, és ez létezik? ez ő?
1: Nem hiszed el?
2: Nem lehet. Kijött, bement, pisilt, kijött, megköszönte, kiment, senki nem mert odalépni hozzá azzal, hogy ez egy közös fotó, és utána visszakeresték a fotót, és akkor jöttek rá.
1: Mert nem feltételezed. Ez nem feltételezed.
3: Langyos, már meglangyosodott sörőd mellett beszélget.
2: És besétál egy világklasszis.
1: Besétál a Keanu Reeves. Itt teljesen irális, hogy itt maglódod, nem tudom, a Keanu Reeves bejön egy forgatás. Biztos nem ő, csak hasonlít. Mert hogy azért úgy nem vagyunk. Nem vagyunk ehhez hozzászokva.
3: Látod, milyen jó érzés nekünk, amikor te visszaköszönsz. Ez a másik volt.
1: Ugyanaz a kaliber azért.
2: Mindegy, Schwarz saját szintjén.
1: Igen, mindegy, Schwarz egy kicsit nagyobb van. Figyelj, de tudod, az a szitu, amikor egyszerre látod, hogy milyen nyomorúságos vagy, egyszerre röhögsz magadon, és egyszerre azt mondod, leszárom, nem érdekel, tudod. És hogy álló fotóval tudod, hogy elteker melletted. És én még mindig az alagutat veszem, tudod. Mondom, de nagy lúzer vagyok, de nyomorúságos az a sztori. Ezt holnap mindenképpen el kell mesélnem. Az ember, aki mellett eltekert, arra
3: szereget. De közel.
1: De nagyon közel, és a hátát lefotóztam. Na várjál, azért az ez igazán sikersztori.
3: Hogyan tudtad volna még nyomorultabbá tenni ezt a pillanatot, hogy állsz az alagút kimeneti részén, és veled a Schwarzit?
1: Ha nagyon...
2: Kiugdik
1: el. Gyúrok, és egy ilyen nagyon levetkőzöm félmeztel erre. Na az, figyelj. Na az lett volna
3: még... triceps pózzal.
1: Az lett volna még igazán nyomorúságos. Igen. Tom Cruise láttam fél éve, pár méterre sétált el mellettem, néztem, hát mondom, ismerős a pali, de nem lehető. Fél óra láttam a neten, hogy itt forgat.
3: Aha. Az is mekkora. Tommal.
1: Tommal összefutni.
3: És nem hiszed el, az se.
1: Igen. Valaki szerintem tök kiábrándító lehet, nem? Tehát azt mondjuk a Stallone-ról mondják, hogy nagyon pici, a Tomról mondják, hogy nagyon pici, de tegnap a Schwarzi akkora volt, mint egy hegy gyerekek. Tehát, hogy még mindig nagyon nagy az öreg. Iszonyat háta van, és még mindig nagyon jó formában van. Nem tudom, mivel letetik őket. 80 akárhány évesen így bringázgatnak itt. De hogy tényleg nagyon jó formában van.
2: Tehát, hogy... Tom Cruise sajátja azt, hogy tulajdonképpen bármelyik filmben is játszik, és bárkivel játszik, mindig legalább 10 centivel magasabb a partnerénél. Nem tudom, hogy hozzák össze.
1: Nagyon nagy cipő
2: nagyon
1: kell hozzá, igen.
2: Sok meló, sok beállítás.
1: Igen. Eszter láttam egyszer a Spárban közvetlenül mellettem, hát tényleg jól kinőtt a földből. De direkt úgy csináltam, mintha nem látnám, mert nem akartam kellemetlen lenni, igen. Ja, jól van, gyerekek, hát ez volt. Igazából. Jó, hogy az öreg itt van. Na, ugye miatt zárták le a kettes metrót? Ugye az ő filmjét forgatják. Mit forgat még 83 évesen? Mit csinál, vagy 80 évesen? Mit csinál még?
3: Visszatér a Terminátorba.
1: Szerinted Terminátort forgatnak?
2: Hát az már önmaga paródiája lenne, nem?
3: De volt, pedig beszéltünk is róla, de hülyék vagyunk, hogy mi, és valami új rész valamiből. Tehát a nagy klasszikus.
1: Tehát valamilyen franchise-t forgatnak újra, vagy valamilyen új részt csinálnak valamivel.
3: Beszéltünk róla adásban.
2: Parkside reklámot.
1: Figyelj, menő azért, hogy ilyen állapotban vannak. Szóval az van, hogy azért így 78-82 évesen így forgatni még, meg ilyen erőléttel, meg így tolni. Nyilván van azért ott egy kis kémia, de hogy elképesztő állapotban vannak. Tényleg.
2: Ferit láttam a domoszlói búcsúban.
3: Voltam pár évvel ezelőtt. Részegen lövöldöztünk, azt hiszem, hogy hívják be. A Conan a barbárnak van folytatása. Ne. Ő lesz az idős Conan benne, ugye, mert ő volt az.
1: Lehet, hogy ezért időbe kell megállni, nem? Conan a barbár a Schwarzival? Én nagyon szerettem a Conan a barbár.
2: Múltkor láttam az eredetit, valamelyik csatorna adta. Hát, hogy ez milyen borzasztóan lassú film.
1: Borzasztóan, de 80-as években.
3: Imádtam.
2: Annyira viccesen maníros, hogy
1: hihetetlen, volt, persze, de milyen teste volt benne a Schwarz.
3: Mondjuk a kettes metrót valószínűleg nem amiatt zárták le. Tehát, hogy ez nem fér bele.
1: Ez nagyon eklektikus Conan a barbár lenne, hogy közben a kettes metrónál a Pillangó utcánál forgattak valamit.
3: Hát azért egyébként meg itt van egy fotó az öregről, mint a Conan a barbár időskorba.
1: Hát még mindig?
2: Keres rá.
1: Még mindig ott van?
2: Én is jól nézek ki.
1: Még mindig ott van? Hát jól néz ki egyébként, igen. Na jó van, gyerekek, 5 perc, pontosan 8 órát a Kellys című akciófilmet forgattam Magyarországon, ezt kaptuk, hogy ez a Kellys ezt forgatja. Jövünk mindjárt, jó? 4 perc, pontosan 8 óra. Ha láttok valamit az utakon, azt küldjetek. Ránéztem itt a hírekre, de nincs nagyon semmi igazából. Van egy baleset a Rákóczi úton, az Erzsébet híd felé, és ott van egy picit nagyobb dugó, de egyébként csend
2: és
1: nyugalom. Jó?
2: Nekem Café de Mar Energy.
1: Az Energy, így van. 4 perc, pontosan 8 óra. Itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
14: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
15: Szia, drágám! Na, na, Istenél aludtam ma is!
14: De jó neked! Mi a titkod?
15: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
14: Sedacor Forte.
15: És a koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
18: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3.

0: Rádió egy top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A hőség riasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddéj félig. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal, köztük van Busz Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízműközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. A MÁV újraindította az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Az üzemben több mint egy évig állt a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vehet igénybe. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézre kerítésében a terror elhárítási központ is részt vett. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta, Közép-Európa ma az unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. Végül a várható időjárásról. Országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi északkeleti szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó
1: Hello,
2: reggelt.
1: Bello, drága hallgatók. Igen, ja, nézem itt, hogy mi van. Rákóczi út Erzsébet híd felé elesett, gyerekek, ez nagy baj, már nagyon nagy dugó van arrafelé, a hídon is áll a sor állítólag, már mint az Erzsébet hídon.
2: Hozzak egy zsepit?
1: Igen, azt megköszönöm, igen.
3: Ez reggel 6 óta szípog, megmutad, Juli.
1: Köszönöm, hogy ilyen figyelmesen...
3: Megvan, Júcsa, van neki, gyere vissza!
1: Megy valahol a klíma? Nem megy klíma?
3: Hát a központi, a házbéli.
1: Tisztítják azt rendesen?
3: Persze, 23-ban is ki volt tisztítva, hogy emlékszem, hogy ne. Nem, biztos rendes ez a ház. Légiós betegséged van, öcsém.
1: Az mi az Isten?
3: Azt kapod a klímától, halálos.
1: Valami megy, valamit érzek. Jönnek a bacik. Ezt az ipari klímát nem sűrűn tisztítják itt, nem?
3: Nem biztos kell.
2: Szerintem vannak ezzel kapcsolatosan azért előírások, amiket mondjuk egy ekkora épületnek be kell tartania.
1: Elvileg, igen. Nem, valami van, érzem, azért fulladok, igen.
2: A kocsit klímáját tisztítatod egyáltalán?
1: Szerinted?
3: Egy új autó.
1: Szerinted mit mennyire tisztítatom én a kocsi klímáját?
3: Új a kocsi. Mit?
1: Két-három évente kellene elvinni az körülbelül. A régi autóknál tisztítottam, de itt most nincs nálam annyit egy autó. Nem nagyon tisztítom.
3: Nem gumit cserélünk, hanem
1: Nem nagyon tisztítom. Igen. Most a magyar zászlókat dobálták le a hídról, írja valaki. Mi van, gyerekek, most egy híd zászlót a Dunába dobók lettünk? Ugye a Pride zászlókat ledobálták.
2: A Pride zászlókat dobálták le, és magyar zászlókat tettek a helyére a mi hazánkos képviselők.
1: Az oké, de most ezt írja valaki, hogy most a magyar zászlókat dobálták le a hídról. Tehát akkor visszatért a történet. Ugye valaki jön a Pride, talán most végén vagy jövő hétvégén, most szombaton.
2: Nem, most szombaton.
1: Földíszítették az Erzsébet hidat, és az Erzsébet hídról valaki bedobálta a zászlókat egyenként a Dunába, úgyhogy az egyik egy hajó emellett esett be 3 méterre.
3: Elkapták áldogáltak a csávót, hogy 50-valahány éves lakos, aki elmondta, hogy újra megtenné, mert ez fölháborító, hogy ezek az zászlók ott vannak 3 év.
1: Három évet kaphat.
3: Amire leültethetik.
1: Ja. Hogy bedobálta az zászlókat. Én csak egy olyan videót látom, hogy dobja be, alul meg megy a hajó. Gondolod, hogy áldogálsz a hajón egy proszekos parral a kezedbe, és egy láncsa így beláll a fejedbe. Azért az úgy arra nem nagyon.
2: De ez a rongálás kategória vajon? Vagy mi a 3 év? Minek a 3 éve?
1: De ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy mit merítesz ki, de nem szerencsés, igen. Robogós húzat nem bírod, mi? Ez az. Fudorás cuccokat szállítom, gyerekek, ma is 9-től 10-től viszem a pizzákat a kis robogóval. Fú, nagyon. Nagyon küzdök vele.
2: Kell a mellékes.
1: Egy kis mellékesbe besegítünk, igen. Na, hol volt a lányod? Valahol volt a lányod? Mi történt?
2: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy képzeljétek, az alaksorban feszített víztükrű medence volt, szaunával, kétszintes.
1: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na. Azért ezt meg kell ünnepelni.
2: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát
3: de velé ezt egy napra ki lehet bérelni.
2: Ki lehet bérelni.
3: Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár... és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
2: A 22-25 18 éves férészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
3: értelek,
2: a vandázás.
3: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
2: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát óriási emelkedett hangulat.
1: Ez összedobós, ilyenkor megy egy e-mail a szülőknek, kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az
2: ünnepelt szülei állják.
1: És mennyi, 2 kiló?
2: Kicsivel több, mint 2 kiló volt, igen.
1: 200 ezerért odaadnak egy budai villát, egy estére, 2 kiló?
2: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők úgy bulizgatnak. És tudod, fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérel egy budai villát, amikor mondtam, mire, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak meg a lányomnak is volt, és és nem emlékeztem már az ára, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hotdog, meg egy szelet sütemény.
1: És csak hogy egészséges sejjünk. Csupa vitamin, az összes hú, de jól hangzik.
2: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
1: Per fő, 3 óra kibéreld ezt az ugrálóbaszt?
2: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek a parkok, ahova
1: 15 ezer.
2: 12.500 forint per fő gyerek 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások haver,
1: akkor a 120-ba.
2: Az egy 120-oska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
1: Hát inkább kell illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet
3: de
1: várjál, ott?
3: Akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
1: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóan, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit adsz majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hová emeled a tétet, de valószínűleg ennek így ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000 kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsón megúszza. Nincs takarítás, nincs semmi gondja.
3: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
1: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, mert ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán. A aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán milyen lesz.
2: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt. De az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
3: Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
2: Mikor meghallottam, mondtál így, beültünk egy nagy autóba, aha, kinek? Egy nagy limuzinba, biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
1: De miért viszel 5 éves gyereket limuzinnak? Mit ad hozzá? Borzasztó nagyot villantasz.
3: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondol, nem? Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
2: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon, és
3: rájöttem, hát soha, ugye? A Maldívom.
2: Igen.
1: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban, de hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán használják, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet, és igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntött, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet, miért ne bérelnének
3: biztos,
1: ki
3: hogy
1: egyet,
3: van
1: nem?
3: Itt egy kaució, amit le kell
1: a kauciót le kell rakni, persze nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben minden, akkor azt vissza. Visszaadják, igen.
2: Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
1: Jó, hogy ti rendeztetek?
2: Hát,
1: na, arra nem lennék hajlandó.
2: Elvonultunk
1: otthonról. Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
2: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
1: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házad, hogy hányanak össze mindent, az nem
2: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
1: Igen, és aztán mi?
2: Kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
1: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
3: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
1: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pustortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
3: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
1: Nagyon kell.
3: Nagyon.
1: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy hogy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18. évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
2: Igen.
3: Na.
2: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
1: vadom.
3: Ha vajjat, akkor hajrá.
1: Igen, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek, írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan ronyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz? Itt engeded a gyereket, hát menjen át. Ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát menjen el.
3: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni kicsim. Szóval, hogy ez a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
1: Az 5 évesnek a limuzin, nem, persze, ez nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen szülinapba becsöppen, addigra kész van a gyerek. Megvan az értékrendje. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti egy bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibíráltak ez egy pénzes osztálytársának egy villát. De ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves ez majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te úgy felkészítette. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiségét semmilyen szinten.
2: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkorotokban zsúrotok?
1: Gyerekben, mert ilyen lakótelepi, persze, elmentél, igen? Meghívtak az egyik óvodai osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában, padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkrék keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkrék kereszt, nem nyúltunk akármikor.
3: Hát a születésnapi buliba kented a vajas kenyeret, rá egy szelet parizer, meg a egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
1: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen. Igen.
2: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
1: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
2: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz,
1: szendvicsek, illetve akkor tök jó, ez volt. Tehát ez volt.
2: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő jött.
1: Igen, ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
3: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
1: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
2: Ez volt az ajtó.
1: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált téged jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszem fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
2: Igen, figyelj.
1: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
2: Nem,
1: ez nagyon szomorú ez a történet.
2: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
1: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
2: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
1: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd, meg maradt az egész tört. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
2: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napi rendet aznap. Hát,
1: de... Gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben.
2: Nem.
1: Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
2: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
3: minek?
1: De vannak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött el ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülőnap, hétfő meg mentem érettségizni.
2: Én sem emlékszem olyan.
1: Nekem sincs
2: olyan
1: meg.
2: Óriás.
1: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk vala kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró háztetőn, szobrok a medencébe, pingpong asztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
2: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
1: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfalig.
2: Egy sikeres élettörténete.
1: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt, fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
2: Szűk családi körben.
1: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulidra, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívom volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
2: Jaj, az is milyen szavarú.
1: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad. Állsz, ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalóz jelmeze, nem? Nyugi Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én gizik ülte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
3: Gyönyörű ajándék.
1: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi partit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
2: De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. Tünde.
1: Igen. 2 hét múlva lesz 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitt el, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
2: A 18-at a nagy rédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
3: Hát jó, ez hát teljesen korrekt.
1: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
2: Tehát
1: ha a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfettit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi ezért citromos tortát, itt hát van a mindenvívő.
2: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
1: kért veszem. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
3: mennyire
1: nem vett ki.
3: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
1: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben marad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
2: Ősz a konyhában a viaszos vászonterítős asztal mellett. Fel nagyon. Van tisztítva, hogy de itt nagyon szép.
1: Nagyon kemény. Nagyon kemény.
2: December 30-án van a születésnapom az egész országban.
1: Erre lehet fogni egyébként, igen. Na jó van, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jövő mindjárt 8:30 van, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet?
8: Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Superman milyen?
12: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
13: Aj, fáj tőled a fejem.
14: Lily Alcock, Jason Momoa, Supergirl.
15: Ügyes vagy, Krypto.
14: A mozikban.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
18: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
19: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
20: Reklámot hallottak.
21: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Lépj vissza velünk a jövőbe! Lottózónkat ismét a régi helyén találod, Szekszárdon a Tinódi utcában, a lefedett patak végén. Próbáld ki a szerencsédet! Minden nap 8.30-tól 20.30-ig várunk szeretettel.
23: A szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas lehet, függőség kialakulásához vezethet.
21: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A tudatos takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízügyi Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terror elhárítási központ is részt vett. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddi félig. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki elsősegély szolgálat. A két hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között. Anonimitás biztosítva várja a segítségre szorulókat. Hangsúlyozták, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos, a TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek, mielőbb segítséget kapjanak. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci színvapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a színvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton Pincehely közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. A 65-ös Szexárd Tamás Jófok összekötő úton építési munkálatok miatt útszűkület van, csúszós az úttest a Paks-Kölkesd összekötő úton. Mindenkinek balesetmentes jó utat kívánunk!
3: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázs!

0: reggel. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 2 perc van, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, bocsánat.
1: Hoppá,
2: nem lesz ebből hajózás holnap, testvére.
0: Ez a robogós nátha.
2: Robogós takony.
0: Ez a robogós nátha, gyerekek.
2: Robogós takony elkapott.
0: Nagy motoron ez nem történik meg, de a robogózol sokat, akkor ugye? Ez...
2: Nagy
0: más világ a robogózás, más világ ez, más világ. Nem úgy ülsz rajta azért, nem úgy motorozol. Megfázott a kis orrocskám. Nem volt a nagy plexi előttem. Ezzel jöttem reggel robogóval. Mondom, ennyi fúdórás barátom sose volt. Tényleg fölrakok egy rózsaszín dobozt, hát akkor még szimpatikusabbak. A Fülöp-szigetekiek ennyit még nem köszöntek rám, mint így robogóval.
2: Új barátaid vannak.
0: Láttatok, már csak ázsiaiak szállítanak kaját?
1: Persze.
0: Figyelj, nagyon döbbentő. Nagyon durva. Tehát kevés rózsaszín dobozos ember ül már, aki magyar lenne. Csak ázsiaiak. Fülöp-szigetek, nem tudom, tájföldiek, nem tudom, honnan jönnek, de hogy tele van. Nem ez a baj lenne, engem egyáltalán nem zavar, csak mondom, hogy nagyon sokan vannak.
1: És otthon előtte a telefon, a GPS-szel, tudod, halad 40-nel, fel se néz. És írja be a címet közben pedig.
2: És azt észrevettétek, hogy tegnapi 37 fokban nagy kabátban is bírnak motorozni?
0: Maszkban, de hogy ilyen tudod, ez a meleg miatt eltakarják, hogy nagy kabátban vannak, ők mit csinálnak?
2: Neki ez egy könnyed tavaszi nap valószínűleg.
1: Megszokták a 120 fokot.
0: De tényleg egyébként igen. Igen. Nagyon kemény, igen. Oké, gyorsan, M5 Pest felé, Ócsa előtt, Inásnál a sor vége, baleset van a keleténél, azért áll a híd, köszönjük, M1 Herceghalom, M0-ás között nagy dugó, emiatt régi egyes felé torlódik. És akkor még egy mondat a hajózásról, holnap ugye elérkezett ez az időpont, és a nyár indító, vagy záró, vagy én már nem is tudom, hogy mi, milyen hajózásunk van nekünk, és ez az utolsó, nem hajózunk többet. Úgyhogy BSV, Metzkerviki, különböző játékok, nyeremények, 100 000 forint KP-k, ugye a szokásos kis hajós játékok, és reggel 6 órakor várunk mindenkit, ha van kedvetek velünk Szántod hajózni. Szántód, így van, 6:37 között van a felszállás, 7-kor indulunk, kikötünk Tihanyban, de hogy nem kell nagyon leszállni, és 3:40 körül kikötünk a... Hát hol kötünk ki?
2: Ugyanott kikötünk,
0: igen. Nagy Bogi is jön a BSV-vel, úgyhogy
1: jó kis buli lesz,
0: úgyhogy gyertek, van hely a hajón, úgyhogy fölfér. Mindenki ez a nagyobb komp, úgyhogy nem kell attól félni, hogy nem fértek föl, hogy odajöttök, de volt olyan, hogy pár éve kisebb hajóval mentünk meg a Covid miatt, nem engedtek mindenki beszállni, de tavaly is mindenki befért, úgyhogy óriási, tehát nem autók állnak föl erre a kompra, hanem gyalog jössz, akkor oda azért nagyon sok ember elfér.
2: Jó, de azért korán kell jönni, az biztos.
0: Igen.
1: Bali kezdi a vizespóló esélyt.
0: Azt én megindítom nektek, nagyon szívesen nyakörültem magam, csak legyen benne valami alkohol, mert én ott már ihatok. Balatonon vagyok, taxival megyek, nem kocsival megyek, lóháton megyek, mindegy, hogy megyek, a lényeg, hogy lehet inni.
1: Hát sétálsz.
0: Ti láttátok ezt a kongói szurkolót? Milyen helyes ez a történet? Én keresem ezeket a sztorikat így a VB-ről, mert jók a meccseredmények is, de hogy ezek a háttértörténetek nagyon jók. És hát van a kongói csapat, és nekik van egy elképesztően szimpatikus szurkolótáboruk, de közülött is van egy emberke, aki egész egyszerűen azt csinálja, hogy fölöltözik baromi elegáns öltönybe, kék nadrág, fekete cipő, piros öltöny, és mozdulatlanul állva, jobb karját a magasba emelve, követi a mérkőzéseket, és ez a Lumumba póz, amiben ő áll, a béke a nemzeti összetartozás és az egység üzenetét hordozza, 61-ben ugye meggyilkolt államférfi emlékét őrzi ezzel. Ő feláll így, amikor elindul a meccs, és a csávó 90 percen keresztül ott áldogál, kék nadrágban, piros zakóban, sárgainkban, elképesztő megható. Néha leengedett kézzel, néha felrakott kézzel, 90 percen keresztül teljesen mozdulatlanul áll. Mennyire érdekes.
2: Nézi,
0: szerintem igen,
2: szerintem
0: nem a szurkolókkal szembe áll, hanem ő a meccsel szembe áll, és nézzen, mint egy robot, néha fölemeli a jobb kezét. És tartja fölfelé jobb kezét, emel tenyérrel. És ez a produkció, a csávó nem mozdul meg.
1: Neki vajon összedobták a jegyet? Tehát ő egy olyan vezérszurkoló, vagy biztos vannak olyan emblematikus figurák, akikre így azt mondták, hogy oké, neked összedobjuk egy jegyet, legyél ott, mert te biztos, hogy bekerülsz.
0: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg vagy összedobja a szövetség, vagy jön magától, néha tiszteleg, néha azért egy kicsit tapsol, mozdulatlanul áll. Nagyon szeretem.
1: Nagyon jó
0: sztorik ezek. Mindezt egy lehetetlenül piros zakóban, kék nadrágban, sárga ingben áll az ember és drukkol.
1: És a gól van, akkor sem
0: de akkor akkor tapsol, igen. De ezt nagyon szereti. Hogy azért ezek meghatóak, ezek a történetek, hogy emberek ennyit utaznak, hogy ott legyenek, és támogassák. Ezért én valószínűleg nem túl esélyes kongói csapatot. Nem tudom, hogy a csoportmeccsekben ők hogy állnak. Igen, milyen jó lett mögötte ülni.
2: Ahhoz semmit nem látsz a csávótól.
0: Igen.
2: Tényleg nem szedik le, az tök érdekes, hogy őt hagyják ott állni.
0: Nem, ő valamilyen emelvényen áll, tehát igazából a lába mellett ellátnak. Aha. Tehát ő nem úgy áll, hogy ő zavarja a kilátást. Fölállították őt egy emelvényre, és jóval magasabban van. Mint a többiek, és közben mellette átlátnak. Igen.
1: Hát nem tudom, hogy hívják azt a norvég focistát. Mindig szőkehaja van, és húzóban.
0: Haaland.
1: Láttátok az édesapját, meg az édesanyját vette a kamera, amikor gólt lőtt. És az apuka meghatódik. De úgy, hogy az elején csak áll, így látod, hogy ilyen kisfiú zavarba kerül, és aztán felhúzza a kabátját így az arcára, és úgy pityereg. Hát az mennyire...
0: Cuki?
1: Nagyon-nagyon kis kedves. Szerintem betettem a közösbe is.
0: És az megvan, az is egy ilyen háttértörténet, nagyon kedves, a gánai tradicionális pap?
1: Nem.
0: Az megvan az
2: nem,
0: a sztori?
2: Az nincs.
0: Ugye Gána is kint van a VB-n, és van egy tradicionális papjuk, sámányuk vagy varázslójuk. Nana Kwaku, így hívják egyébként az embert. Bonszám, ez a neve, ez a bece neve. És ugye azt állította, hogy folyamatosan azt állítja, hogy bizonyos játék idő alatt az ellenfél vagy teljes csapatára, vagy az ellenfél bizonyos játékosaira rontást tesz. És hosszú időn keresztül dolgozik azon. Aha.
1: Ott van az apuka.
0: Érdesem, de cuki. Igen.
1: És
0: szóval azon dolgozik, hogy átkot tegyen a játékosokra, mert ugye egy hagyományos, tradicionális vallást képvisel, és valamilyen vudu átkot szór. És ugye kiderült, hogy ő már tett a Cristiano Ronaldo-ra is, és a Harry Kane-re is próbál tenni átkot, hogy ne tudjon jól játszani Gána ellen. Harry Kane-nek egyébként szarul ment a játék, kihagyott egy fejes gólt, vagy egy 11-es, tehát hogy valamit mellé is lőtt, és azt mondta, hogy Harry Kane-en dolgozom jelen pillanatban, nem akarok neki komoly sérülést okozni, csak annyit, hogy ne játszol hatékonyan Gána ellen. És azt mondta a Voodoo pap, hogy most rajta dolgozik. Most amit nem akarsz, az, hogy Voodoo pap rajta dolgozzon.
1: Amikor eljut hozzá a híre.
0: Igen. Erre megszólalt az Uri Geller, aki azt mondta, hogy ő ismeri ezt a gánai papot. Ez a gánai pap, ez tényleg veszélyes, tehát nem jó, ez valakire rászáll, ezért ő dolgozik azon, hogy semlegesítse az átkát.
2: Ezért nem halt meg ugye a Kane, csak nem tud gólt lőni.
0: Igen.
1: Azt láttam, hogy Uri Geller meg a gánai pap így egymást delejezik egymással szemben.
0: Szenzációs.
1: Több ezres stadionban.
0: Igen. Ugye, az volt, hogy 2014-ben ő elmondta, hogy ő rontást tett a Cristiano Ronaldo-ra, mert hogy megátkozta a Ronaldo-t, hogy a Portugália Gána meccs ellen ő ne játszon jól. És a Harry Kane ugye valóban nem szerzett gólt, és kihagyott egy hatalmas helyzetet a végén. Anglia Gána talán, nem tudom, 1-1 vagy 0-0, tehát hogy döntetlen lett, és a Kane 6 méterről fejelte fölé a majdnem üres kapuban a labdát. És
1: a Voodoo pap azt mondta,
0: és mondta a Voodoo pap, hogy gyerekek. Nagyon szívesen. Hosszú ideig dolgoztam a Harry Kane-en, hogy ne találjon be. Ezek annyira jó sztorik.
1: A legjobb ajánló
0: imádom egyébként. Nagyon híres a csávó.
1: Mivel hirdeted magad? Megvoodooztam.
0: Figyelj, és valószínűleg azért nem vagyok benne biztos, hogy nem tudnak olyat, hogy azért egy kicsit ez működjön. Szóval, hogyha komoly tudása van, azért ott bele lehet nyúlni dolgokba, úgyhogy nem biztos, hogy vele összeakadni.
1: Meg aki egy picit is hisz az ilyesmiben, az eleve egy rossz érzéssel lép ki a pályára. Hogyha tudod, hogy te vagy a célpontja egy ilyen támadásnak, akkor az hathat rád. Tehát, hogy ez egy ilyen önmagát beteljesítő jóslattá válhat, igen, hogy hallottad, hogy a Voodoo pop most rajtad melózik.
0: Hogy rajtad melózik. Aha, kösz, jó.
2: És akkor jön nem vagyok nyugodt.
0: Igen, jönnek az Urigel, és azt mondja, hogy tudom, ismerem a papot, veszélyes, semlegesítem, hogy Harry Kane-nek ne legyen baja, érted? Ezek egymás szórják átokkal, csak hogy a játékosok megmaradjanak. Szóval milyen szép, amikor így kultúrák találkoznak, nem? Az egyiknek ott áll egy ember, aki nem mozdul meg, és néha integet, mert emlékszik valakire, és drukkol, a másik a Voodoo papot hívja, tehát hogy ennyi kultúra, ennyi rassz így találkozik, nagyon izgi. Nagyon jó történetek vannak.
1: Valahogy az afrikai VB-ről nekem maximum a Vuvuzela meg Shakira maradt meg, de hogy így nem voltak ilyen nagy emblematikus figurák, vagy csak nem követtük ennyire akkor, vagy nem volt ennyi felület, ahol árat.
0: Szerintem volt, csak ezek ilyen felejthető történetek, tudod, hogy van akkor is egy-két arc, elfelejtett, van egy-két sztori, és aztán így mész tovább. Igen. Aztán, hogy a 2014 vagy 16-os Portugál Gánán a Ronaldo le is sérült, amikor ez a félkegyelmi megátkozta.
1: Azóta is perli.
3: Nagyon jó.
0: Igen, ezek a papok ennyi energiával dolgoznak, miért nem egy erővel dolgoznak? De most mi van, ha működik? Mi van, ő tett a Harry Kane-re is valamit? 6 méterre majdnem üres kapuból, érted? Egy kicsit úgy kihagyott. Tehát nem feltétlenül, hogy mind biztos, hogy nem működik. Arra kíváncsi, hogy az Uri Geller mit csinál vele szemben. Tehát, hogy ez
3: ott... ő is tud valamit.
1: És akkor ilyenkor ezek a papok tesztek saját magukra egy ilyen védelmet, hogy ez az átok ne szálljon vissza rá.
0: Hát valószínűleg megvan ennek a módja, igen, hogy hogy tudsz úgy ártani, hogy az ne rátszálljon, igen. Igen, igen. És akkor ott áldoznak, nem tudom a vudu papok mit csinálnak.
2: Hát
0: de...
2: szurkálnak egy bábát, szurkálnak, tudod azt
0: igen,
2: csinálni.
0: Áldoznak, nem feltétlen. Nem feltétlen, nem feltétlen.
2: És egy dolgon nagyon csodálkozom, hogy nem ültél föl rá, pedig nagyon vártam, hogy hozod a hírt.
0: Melyikre gondolsz? Foci VB szintén?
2: Foci VB és?
0: Nem tudom.
2: UFO támadás várható.
0: Na, ez most a legújabb.
2: Az a legújabb, nincs meg.
0: Mondta egy meccsre, mondták konkrétan, hogy megérkeznek valami Skócia, Svájc, nem tudom, valami meccsre, mondták, hogy ott lesz a bizonyíték megérkezése.
2: Van, és hát emiatt ugye a mérkőzés majd katasztrofával fog fulladni, már mennek körbe ezek a dolgok, hogy ez a legjobb alkalom lesz egy foci meccs, hogy megmutassák magukat igazából.
1: De még küldtek egy képeslapot, vagy honnan valószínűsítik?
2: Hát ez valami szaki, akkor... valami ja. Szaki, jós és szakember egyben, és mondta, hogy ez lesz a legjobb alkalom, hogy jöjjenek.
0: De azt hiszem az volt, hogy megtippeltek egy meccset, hogy melyik meccse jönnek meg. Tehát fok? Megmondták pontosan, hogy 2 nap, vagy 3 nap múlva Svédország, Svájc, nem tudom, hogy valamilyen meccsen ők megérkeznek majd, és ez lesz az a meccs, ahol ők megmutatják saját magukat. És megtippeltek egy konkrét meccset, hogy mikor fognak megérkezni.
1: Tehát, hogy van egy Szotyi, aki már nem csak a gólokat tippeli meg, hanem az UFO támadást is.
0: Szóval igen, igen, igen, igen. Nem tudjátok a számát a sámánnak?
2: Valakire rátenné valamit, mi?
0: Igen. Egyébként ez egy jó kérdés, hogy miért nem a saját csapatát buzerálja, hogy játszanak jól?
1: Valószínűleg rossz energiákat könnyebb küldeni, mint jókat, nem?
0: Tehát valakit megátkozni, vagy egy kicsit tönkretenni.
1: Egyszerűbb ezeket a nagy feketeségeket mozgósítani, mint pozitív vagy jó energiákat mozgósítani. Szerintem ez lehet a titka.
0: Aha, tehát, hogy rontást könnyebb valakire rátenni, arra gondolsz?
1: Aha, mert hogy ez szerintem alapjáraton is ott van a levegőben, ezért csak rá kell valakire fókuszálni.
0: Igen.
1: A sok jót összegyűjteni, az talán nehezebb.
0: Egyébként itt írva, hogy megnézte Harry Kane gólt, fél 4 méterről kilőtte a stadionból.
2: Akkor
0: tehát, hogy
1: láttok.
0: Őre én fejesre emlékeztem, de akkor nem, akkor ez lövés volt, tehát 4 méterre konkrétan az üres kapuba kilőtte a stadionból. Igen.
1: A magyar válogatott mikor átkozta meg?
0: 86-ba. Tett ránk valamit. Gánával nem játszottunk 86-ba. Igazából, de lehet, hogy ott tett ránk valamit, igen.
1: És mondjuk, ha most mondjuk felhívnánk Frabátót, és azt mondanánk neki, hogy legyen kedves, buherálja meg mondjuk Cristiano Ronaldo melóját. Tehát ott kell lennie a helyszínen? Vagy ezt itt
0: Frabátónak is? Szerintem Frabátó esetében teljesen mindegy.
2: Szerintem Frabátó biztos, hogy kérne egy repjegyet, meg szállást a helyszínre.
0: Frabátót nagyon kedvelem, de Frabátónak teljesen mindegy, hogy hol teszi rá ezt az átkot. A 120 zápáért az bárhol rá tudja tenni.
2: Teljesen
0: mindegy, hogy hol rakja ezt a szerelmi kötést.
2: Ha te mész, hogy a Ronaldóra kéred, akkor azt megcsinálja, majd megyek én, hogy Ronaldó ellen kérem, akkor nekem is megcsinálja.
1: Csak a 120-ak jöjjenek be. Az a lényeg. Hát tegyünk már egyszer akkor egy ilyen próbát, hogy teszteljük már Frabátó képességeit. Egy meccset buheráltassunk meg vele.
0: Én a Frabátót is megnézném, igen, ahogy 70 éves rózsadombi hölgyekhez elmegy szerelmi kötést tenni Lajos bácsira. De mondjuk ezt a gánai papot, ezt azért úgy megnézném, hogy dolgozik. Tehát mondjuk, ha kaphatnánk egy órát, csak hogy nézzük meg, hogy valóban mit csinál, tudod? Hogy néz ki egy ilyen vuduszertartás?
2: Frabátót nem hiszed, de a vuduszertartás meg igen. Hát
0: valahogy a gyökerek meg
2: ez.
0: A tradíciók miatt azt gondolom, hogy azért ez az afrikai hitvilághoz, szellemvilághoz, meg kultúrához egy kicsit közelebb áll, mint Frabátó hitvallása. De megnéznék egy ilyen vuduszertartást.
1: Csak megnéznéd.
0: Nem tenném rá senkit. Nem kérném, meg nem használom, csak tökre kíváncsi lennék, hogy működik. Hogy milyen szakrális része van ennek, hogyan kommunikál, használ-e valami tudatmódosítót, milyen szellemeket hív-e, miket, van-e állatáldozat, hogy zajlik egy ilyen, mennyi idő egy ilyen körülbelül, milyen nyelven beszél, vannak-e énekek, dalok, kísérje valamilyen hangszert. Tehát, hogy az egész szertartást tök szívesen megnézném, hogy néz ki egy ilyen, egy valódi mondjuk. De nem feltétlenül az, hogy ártanak egy másik embernek, csak hogy milyen szakrális részei vannak ennek. Milyen áldozatok, milyen állatáldozatok, hogy történik, mi történik, vérrel dolgozik, szőrrel, milyen energiákat mozgat. Nem? Tök izgi lehet. Valószínűleg valamilyen tradíciója, meg több ezer éves hagyománya van. Tehát, hogy azért nem

0: Az kezdődött az ajtón, tehát, hogy hát, én neked azért egy hetes buszra...
1: Te maga vagy a prikézsia.
0: Érted, egy hetes buszra való felszállás és komoly idegi terhelés éppen rosszabbod van, nehogy vonalra lépjön, vagy nem tudom, valaki rád köszönjön. Én nagyon-nagyon-nagyon érdekelek.
2: Viszünk holnap egy kakast a hajóra.
0: Jó. Szerintem lenne hírérték, ha elvágnánk a torkát. Szerintem valószínűleg, hogy vesztenik a hallgatottságunkból, ott bemutatnánk egy kakas áldozatot.
1: Viszont megnyernénk egy nagyon izmos célközönséget.
0: Igen, de tényleg nagyon izgilás. Na jövő mindjárt, nézzétek meg egyébként a szurkolókat, tényleg zseniális. A 2 perc, a pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt, jövünk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
0: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
3: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól.

0: A készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió 1-en, minden

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Az üzemben több mint egy évig állt a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vehet igénybe. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, illetve grillezni. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelmi biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. A hőség riasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddéj félig. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A tudatos takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízügyi Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal, köztük van Busz Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Végül a várható időjárásról. Országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi északkeleti szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igaz.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, a stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll, a jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője Juli. Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna.

0: a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsi!
1: 9 óra után vagyunk, 13 perccel, holnap Balázsik a PSG-vel a hajón, tök, hogy a BL döntő után erre is ráérnek. Igen, PSG, vagy BSV-ge hasonlóak.
2: Kicsit eljönnek, autogramot osztanak, dekázgatnak egy picit.
1: Aztán mennek. Gyerekek, igen, holnap az utolsó hajózásunk, úgyhogy gyertek velünk, ha valaki még nem volt, vagy vonakodott, akkor tényleg jó mulatság, jó hangulat, nap felkelte a tó közepén, kompozás, és 3-4-10-re már újra a szántódi kikötőben vagyunk. Várunk mindenkit szeretettel, fölféltek a hajóra, új komppal megyünk, jön a BSV, a Metzkerviki, sokan lesznek, fellépnek. Zene van, ugye nagy színpad van, mi egy kicsit ott közte beszélgetünk, de nem sokat, lejátszuk a játékokat. Ez inkább egy ilyen kis have fun, egy ilyen kis laza kis fiesta a Balaton közepéről igazából.
2: És mivel ez az utolsó alkalom, ezért érdemes időben kiérni.
1: Igen. Tehát,
2: hogy senki se bazírozzon arra, hogy fél héttől van beléptetés, akkor fél hét előtt 5 percet kiérek, mert akkor már nem biztos, hogy felférsz.
1: Igen, igen,
3: lehet,
1: igen,
3: hogy igen, lehet, hogy nem. Hát mit lehet azt tudni?
1: Igen, de
3: megint lesz az, gyerekek, én ezt mindig imádom, mikor én megérkezem, ugye a hallgatók állnak a hajóra várva, és szépen elsétálsz, mert te fölmehet, és az elsőt mindig megkérdezem, hogy mikor jöttél. Tegnap este 10-kor.
2: Volt ilyen?
3: Va, persze.
2: Jézus.
3: Ott éjszakázott, állt, hozott egy kis takarót, leterítették, leültek, elpiázgatott.
1: Hogy tudja, hogy fölférjenek, igen.
3: Igen, hogy ő ott le, hogy ő elsőnek akar felszárni. Este 10.
1: Ugye ez akkor volt szerintem talán, amikor Covid volt, és elmondtuk, hogy véges a beszállói létszám, mert egyrészt kisebb bajok, hogy a Covid miatt nem engednek föl, mert a Covid nagyon másod terjedt, a 200-an vannak fönt, vagy 350-en. Tehát egész máshogy jön a Covid, ugye.
3: Megáll
1: 200-nál, és azt, hogy látom, nem vagytok elegen, nem terjedek. Ja, 350 vagyok itt most, akkor beterjedek.
3: Mindenkit lefertőz.
1: Teljesen irális szabályozás volt, és akkor az voltak, akik nem bízták a véletlenet. Te még nem hajóztál velünk?
2: Én csak utas voltam.
1: Te jó Isten.
2: Úgy voltam veletek, hogy igen, fent voltam a hajón.
1: De holnap ugye műsorvezetőként jössz. Fú, várják, mit hozzak magammal? Hozok akkor plusz egy adag ebédet, hogy hátra lerobban a hajó. Hozok magammal mentőmellényt, bár úszni tudok. A Balaton szélességét ismerve, onnan azért a kondícióm alapján bárhonnan kiúszom.
2: De figyelj, én nem viszek értéket.
1: Nem viszek értéket a zsebembe, csak egy telefon, de azt berakom egy vízhatlantokba. Hogyha esetleg elsüllyedünk, akkor azért a telefonnal a nyakamba ki tudjak úszni. Pénz ne legyen nálam, mert az megy a levesbe, és nem jövök drága cuccba, hogyha úsznom kell, akkor ne menjen kárba. Úgyhogy gyerekek, holnap arra készüljetek, hogy Juli jön, sose süllyed még el komp a Balatonon, minden esélyünk megvan erre holnap. Mentőcsónakban én ülök egyedül, jó? Ez szólok, hogy senkit nem engedek oda.
2: Túl gondolod, mert ha én ott vagyok, akkor ki se futunk.
1: Igen. Valami baj van.
3: Lehalt a motor, mind a kettő.
1: 16 000 köbcent is, nem tudom, dízel szörnyetegek.
2: Soha
1: mi egy második világháború már tankba is működött.
2: Betoljuk.
1: Valamiért nem indul el a hajó, Júli. Olyan lesz, mint a gombócartúr, tudod.
3: És minden... akkor jön, hogy bedobjuk a vízbe a Júlit, és igen. A komp elindul.
1: Gombócartúr megpróbál mindenhol felszállni, hogy eljusson Afrikába, de senki nem viszi el. A hajó elsüllyed, a repülő nem száll föl, és ez lesz, hogy téged a végén ott hagyunk szántod, és egyszer csak megjavul a komp, és elindul.
2: Vagy fel kell áldozni, ennyi.
1: Tudod, nem, figyelj, csináld azt. Hogy várd meg, amíg beindítják a motort, és a kikötés után, amikor már látod, hogy csak dobja el a kötőt, csak akkor lép föl a hajóra, amikor már látod, hogy megyünk, elindultunk, járnak a motorok, akkor már onnan már, de ez már nem áll le.
2: És amikor jön a nyomasztó kérdés, hogy érzed ezt a gázolajszagot?
3: Valami ég.
1: Jó? Nagyon jó felvetés, ha valaki tudna 4 darab hegedűt hozni, szerintem tudnánk... Köszönjük a hallgatóknak. Nagyon tudnák ugyanazt rekonstruálni, jó? Tehát evezünk, mint a norvégok, írja valaki.
4: Nők és gyerekek előre!
1: Igen. Jó, én semmilyen nőre és semmilyen gyerekre nem vagyok tekintettel, csak szólok előre. Tehát én a Billy Zane leszek a Titanicból, aki egy fegyverrel a kezében lövöldöz mindenkit, aki
2: fel akar. Egy gyémántal a zsebedben.
1: Igen, egy gyémánt lesz a zsebedben, és mindenkit lelők, aki fel akar szállni a mentőcsónakra. Mi ki kell, hogy jussunk, nem, Feri?
3: Egyértelmű. Nekünk ránk szüksége van a világnak.
1: Nincs angol száz udvariaskodás, hogy a nőket meg a gyerekeket. Nem.
2: Nincs.
1: Nem. Mi megyünk a mentőcsónakkal, jó? A 4 hegedűs az maradjon ott, mindenféleképpen.
2: Az a jó, engem a melleim fent tartanak.
1: Az biztos.
2: Itt egy ilyen úszópólya vagy, így lebegök a víz tetején.
1: Igen. Ezért mondjuk, hogy utolsó. Hát értitek, itt nyer értelmet. Értitek, hogy miért nyer értelmet, hogy utolsó hajózás? Igen. Megered az eső, és szakadni fog. Pénteki hajózás az a Pride előfutára? Na, Kata, így van. Kata Marán?
3: Új, ne!
1: Mekkora duma! A Kata van a Marán, jó, de nagy duma, igen. Ja, úgyhogy ez lesz, holnap Juliska először velünk hajózik, úgyhogy igen, van még valaki a vízben? Annyi, egy síp legyen nálad. Jó, egy síp legyen nálad, annyi, hogy a tiéd eldugul, mert a 100 forintos célövöldébe lőtték, és megfújod majd a sípot, de már az se szól.
2: Nem, lesz sípom, csak én a rossz irányba kezdek el majd
3: hosszába. A ő Keszthelynél akar kiszállni.
1: Igen. Erre számítunk. Na, tegnap viszont, vagy tegnap előtt üzen nekünk a Détár Feri, gyerekek. Ferike! Hát járj előtt egy időjárás, jó?
3: Jó, hát.
1: Jó, köszönjük szépen.
3: Milyen lenne?
5: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: Na most, ugye van egy instás srác, ugye ő csak egy srác, azt ez a neve. Én nagyon kedveljük őt, ő nem csinál más, mint rászól valakikre. Már megemlítették a Heti Hetesbe is egyébként, tehát a fiú nagyon nagyot megy, és beírtak nekünk hallgatók, neki a TikTok vagy az Insta oldalára, hogy szóljon ránk is. Ő általában kamasz fiúkra szól rá, hogy tűrtőztessék magukat, hogy nem atyízzanak, de most már kézzed, de az van, hogy most már termékeket is népszerűsít.
2: Odaért.
1: Tehát a srác odaért, hogy termékeket népszerűsít, most már mindenféle fagyizókat meg nem tudom, miket csinál. És ránk is ránk szólt. Hát köszönjük meg neki, ez egy nagy megtiszteltetés. Nagyon-nagyon drága vagy, köszönjük szépen. Úgyhogy nagyon örültünk neki. Rászólt az egész tábra.
2: De most kérdezik.
3: Rendesen meglettünk fenyítve.
1: Igen, ő TikTokon és Instán fenyít be mindenkit, és mi is kaptunk, igen. Ránk szólt, ő ugye a tűrtőztessed magad, mindenkire rászól. Nekem, én kedvelem őt, én egy tök helyes srác.
2: Nekem két vagy három hónappal ezelőtt mutatta meg valamelyik gyerek ezt a srácot, és akkor én írtam neki. De ráadásul úgy írtam, hogy Balázsik stábból, és légy oly kedves.
1: És nem szólt akkor ránk.
2: És akkor nem szólt ránk.
1: Válogat.
2: Elment. Elment mellette ez, de most
1: válogat. Kékem van zsűl, vagy pirosan, vagy melyikem? Mutatjuk meg, hogy ránk is ránk szólt. Adjátok át neki, hogy köszönjük, lejátszottuk. Neki ez egy nagyon nagy öröm. Amikor bekerült a Heti Hetesbe, megemlítették ugye a Majkáig, konkrétan majdnem elsírta magát.
2: Tényleg.
1: Hogy őt megemlítették a Heti Hetesbe is. Hogy ez neki egy akkora dolog, és ez egy másik szint. Úgyhogy szóljatok neki akkor, hogy megemlítettük, jó, és lejátszottuk, ahogy ránk szólt.
6: Hello, rádió egy. Igen, neked szólok. Ide figyelj, benne voltam, és nem szóltatok. Úgy kell megtudnod mástól, nem szégyeltek magatokat, hogy nem szóltok, hogy rólam beszéltek. Balázs, állítsál magadon, tűrtöntetsed magad rádió egy, mert oda baszok.
1: És egy kicsit tényleg felhúzta magát. Hol nagyobb felhúzza magát, hol kicsit húzza fel magát. Neki ez egy nagy öröm. Hogy leadtuk, úgyhogy szóval írjátok meg neki, hogy volt nálunk, és bemutattuk a videóját. Mondom, a Heti Hetesen majdnem elsírta magát. Nagyon aranyos volt. Úristen, őt megemlítették.
3: Na most megnézzük, hogy érünk-e annyit, mint a Heti Hetes?
1: Igen. Hogy megemlíte minket,
3: igen,
1: hogy
3: igen, igen, igen,
1: igen. Eljutott hozzá. A hír. Úgyhogy
2: mióta fut ő? Vajon?
1: Hát szerintem egy-két éve van igazából. Egy-két éve van, és ugye mindenkire rászól. Uh-huh. De általában azokra, sokszor rászól olyan kamaszokra, akik ugye hát, túl sokat gyászolnak, és akkor igen, ő rászól arra, hogy ne legyen nagyon gyászolás. Na, olvastátok ezt a jelentést, gyerekek? Mit történik az országban? Ezt néztétek? Erről még tudunk egy picit beszélni.
3: Hát egy csomó minden.
1: Egy csomó minden történik az országban, de hogy ugye vannak néha ilyen ellenőrzések, amikor a rendőrségi nagy erővel kivonul, és leellenőrzi, hogy kábítószer vagy ittas vezetésen vagyunk-e.
2: Múltkor, pont egy héttel ezelőtt volt egy ilyen nagy egyhetes ilyen akció.
1: Azaz. Megjött az eredmény, én nem tudom, hogy ezt megemlítettük-e, de hogy figyelj, elképesztő mennyiségű számban nőtt meg az ittas és a kábítószeres vezetés. Mi lett volna, ha nem tudják, hogy ellenőrzés van? Tehát ugye ez úgy volt, ez előre bejelenti a rendőrség, és egy hétig szólnak, hogy gyerekek, most aztán tessék vigyázni, mert mindenkit figyelni fogunk. Senki ne vezesse részegen. És kiderült, hogy valami irdatlanul megnőtt alkohol-drog nemzetközi akciósorán, ez a Rotpol nevezetű történet.
3: Ez ugye minden évben van. Tavaly is rácsodálkoztunk, de kíváncsi vagyok, hogy nőtte azóta. De ezek szerint igen.
1: 11 kerékpáros is fennakadt a rostán, indult rengeteg alkohol és kábítószeres eljárás. 51 ezer sofőrt igazoltattak, 250 járművezetőt szűrtek ki alkohol és kábítószer hatása alatt.
2: Bocsánat, az 51 ezerhez képest a 200...
1: De önmagában gondold el, hogy 200 autós, akik csak megtaláltak.
2: Igen.
1: hogy még hány van az országban, aki nem tudott, hogy milyen állapotban ül az autóba, ha ezen a rostán itt fennakadt 200 drogos, 300 alkoholos, tehát mit tudom, ez összám az ilyen 4-500, akit ők megtaláltak. Abból a fele kábítószer befolyásoltság alatt vezetett.
2: Azt hogyan szűrték?
1: Gondolom valamilyen gyors teszt, ami ott azonnal ki mutatja. Nem tudom, hogy ez vérből, lehelletből.
3: A kápsz is az tegnap est is, vagy ma reggel is?
2: Hát attól függ mi.
1: Hát ezt nem tudom, hogy meddig tárolódik, nem tudom, hogy ez hogy van. Nyilván itt megvan az, hogy mi meddig kimutatható.
3: De van, aki reggel azzal indul, érted?
1: Szerintem simán. Szerintem simán.
3: Hopp, egy Tabi, ezt gyerünk.
1: Szerintem simán. De ugye itt az a kérdés, hogy mi van, ha ők nem tudják, hogy ellenőrzés van, vagy ők mondjuk elolvasták éreket, hogy ellenőrzés van, de hányan vannak még az úton, akik isznak és akik kábítószereznek, ha itt ilyen számok jönnek ki. 220 sofőrnél extrém magas alkoholszint. Érted? És beül. Az 200 potenciális halálosztó, aki csak fennakadt. Ez azt jelenti, hogy ezeket találták meg, akkor több ezer, ha az országban nézzük a vezetők számát, akkor több ezer az ittas és a kábítószeres, aki minden nap autóba ül. De szerintem ez engem tökre megdöbbentett ez a szám.
2: És volt ebben például valami olyasfajta célirányosság, hogy mondjuk péntek este szórakozó helyek mellett többet mértek? Vagy itt csak random
1: nem, össze-vissza? Nem, itt ugye napközben héten mérnek, és itt napközben és reggel is mérnek. Tehát itt nem feltétlen szórakozó helyez állnak oda péntek este, hanem itt kedden reggel egyszerűen fennakadsz kábítószer használat.
3: 220 esetben akkora volt az alkohol szint, hogy bűncselekménynek számít.
1: Az milyen? Az
3: na?
1: Ő miben van? Érted? Mi volt a cél? Hova indult? Simán lehet, hogy el tudom kezdeni, megy dolgozni? Elindított egy sima kedd reggel.
2: Igen, és hányszor beszéltük egyébként ezt, hogy minden alkalommal meg vagyunk döbbenve azon, hogy ez mekkora számok. És aztán egyszer csináltunk ebből egy témát, és
1: hogy, nem hogy tudom, ki az, aki volt ma reggel?
2: Jött
1: azzal, orvosok.
2: Azzal indul a nap. Tehát, hogy ne remegjen a keze.
1: Orvosok, ügyvédek írtak. Tarukezelők, mentősök. Igen. Ugye az volt, hogy valljatok őszintén, most ki az, aki ma reggeli volt. Minden, és írd le a foglalkozásodat, nem kell a neved, nem érdekes, nem azért csináljuk. Tanárok, orvosok, ügyvédek, szellemi munkát végzők is rengetegen írtak, tehát nem csak az építkezésen dolgozók, aki azt gondolt, hogy kétkezi munkát végez, hanem szellemi tanult, ugye, hát azért azt gondolt, hogy kicsit talán értelmiségű gondolkodású, dokik, aki leírta, hogy sebész vagyok itt a ma reggel, hogy ne remegjen a kezem négynél.
2: És erre bevertünk mi is egy felest.
1: Jó, van, jó. Nem, mi csak szörpötítünk.
2: Jaj.
1: Igen. Tehát, hogy ez hihetetlen, milyen emberek vannak. Bejelentették, én egy hétig meg is álltam. De hogy mennyi lehet az úton akkor valójában. És te ott motorozál mellettük, ott megy a gyereked el mellettük, ott megy előtte a gyerek a zebrán át. Szóval, hogy tökre megdöbbentett. Nem gondoltam, hogy senki nem akad fönn. De azért ilyen számú extrém nagy mennyiségre azt lebontod, az egész hát, országban az autók vezetőkre, az nagyon nagy szám.
3: A tavalyi szám az 300 valamennyi volt, most 500.
1: Most 500. Tehát valami olyan sokat romlott az állapotunk, hogy egy év alatt a másfél majdnem kétszeresére nőtt az alkoholos és a drogos vezetés. Tehát szellemileg valami nagyon komoly dolog történik.
2: Egy ilyen akció, ez nyilván plusz költség a rendőrségnek, de nem lehet ezt mondjuk nem évente egyszer megcsinálni, hanem minden harmadik hétben, vagy havonta egyszer. Nem jön be több ezen az oldalon, mint ami mennyi kimegy. Tehát, hogy a balesetekkel, az akármikkel, tehát, hogy azzal, hogy
1: mennyi bevétele van ebből a központi költségvetésnek, arra gondolsz?
2: Oké, megbüntetik őket, rendben, pénzbírság, rendben, de hogy nem lesz utána belőle halálos baleset, mert kevesebb van. Ha én számítok arra, hogy folyamatosan raziáznak és mérik az alkohol szintet gyakrabban, mint évente egyszer egyhetes akció keretein belül, akkor valószínűleg kevesebb ember ül részegen.
1: Hát igen, csak ez megint egy lakosság gyermekben tartása, tudod. Ez a ne így áll azért, mert tudod, hogy ellenőrzünk. Nem, nőj föl végre, és vállalj felelősséget azért, amit csinálsz. Nem lehet úgy presszionálni a lakosságot állandóan, hogy mi majd ellenőrzünk, ezért ne így áll. Tehát, hogy majd mi itt vagyunk, mint szigorú apuka, aki ellenőriz téged.
3: Hát plusz azt
1: oda kéne eljutni, hogy nem ülök be úgy, hogy szét vagyok csapva.
3: De azt szokták mondani, hogy a büntetés terhének növelése az nem visszatartó elő, mert azt mondod, hogy engem úgyse kapnak el. Uh-huh. Tehát hiába vezetnéd vissza a halálbüntetést, nyilván nem ebben az esetben, hanem bármi másban, akkor is ugyanennyi lenne a bűncselekmény, azt mondja, hogy jó, de hát úgyse fogtok elkapni, érted? Tehát, hogy nem az lenne, hanem az, amit a Balázs mond.
2: Kíváncsi lennék a területi megosztást. Ez nem csak Budapest.
1: Nem, ez teljesen országos volt.
3: Most mi bajod a szabolcsiakkal?
1: Arra gondolsz, hogy Kelet-Magyarország, vezetünk, igen. Míg a kicsit elitista Nyugat-Magyarország, átjárok Ausztriában, nem hiszem, nem dohányzom, ott dolgozom Ausztriában, Burgerlandba megyek.
2: Mennyi alkoholista van itt Magyarországon?
1: Igen, fú, mennyi alkoholista van itt Kelet-Magyarországon. Hát szerintem minden, lehet, hogy azért megyékre van elosztás, vagy van egy kicsit rosszabb jobb adat, de ebben szerintem a pestiek is nyakik benne vannak. Megdöbbentő, hogy egy év alatt ennyit romlott a szám. Ugye, tehát itt emelheted az ellenőrzések számát. Ha ez egy évat ennyit romlik, akkor nagyon sok kábítószeresek, alkohol, ivó ül a kormány mögé.
3: Mi miatt kezdtek el inni a választási eredmények miatt, vagy érte?
1: De hogy még mindig ünnepelnek? Vagy a sok kikapott fideszes.
3: Vagy ez vagy az.
1: Fele-felébe megoszlik az ünneplő tízások és az elkeseredett fideszesek. Nagyon isznak, nagyon drogoznak. Nem bírják elviselni a választási vereséget, se azt, hogy nyertek. Folyamatosan ünnepelnek. Érdekes, hát ja, itt azt írja valaki, hogy Hollandiában, aki egyszer fennakad egy ilyen ellenőrzésen, szondát szerelnek a kocsiba, megfújja, és csak utána tudja elindítani a motort. Azért ez mennyire durva,
2: hát
1: nem?
2: Tudod, hogy ezt meg a magyarok élelmesek hogyan játszanák ki? Hát behívnám a szomszédot, a gyereket, a mindenkit.
1: Persze, belefúj.
2: Agyon fújatnám azt indulás.
1: Igen. Most egy autóba egy szonda azért az nem. Jöjj már ide, fújjon már bele. Felfújjatok. Hát ez a magyar leleményesség. A németnek valószínűleg nem fújok bele. Nem ülsz bele részegen. Oda jut, azt mondja, hogy fújja bele, jó cikám, na itt van, ha indítsd el a motort.
3: Száj bennem, érzd meg.
2: Felfújnék egy lufit józanul, és utána odaraknám, és azt a levegőt.
1: Igen. Jó, tudjuk akkor ezt be a választási eredményeknek. Fogjuk, és akkor egy hónap múlva megnézzük az eredményt, hogy mi történik. 9:10 pontosan, jövünk mindjárt, ha van közlekedés, még küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
3: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
10: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
10: Ez a

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Országszerte zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Az üzemben több mint egy évig állt a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vehet igénybe. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, illetve grillezni. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha a Teherán megszegi a kereskedelmi biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. A hőség riasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddéj félig. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A tudatos takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízügyi Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárgadinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Végül a várható időjárásról. Országszerte csaknem zavartalan lesz a napsütés, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: 3:10 lesz pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel.
2: Csöves, hello.
3: Csöves.
1: Igen, abba gondoltok bele.
2: Nem tudom, mondtam, megkérdez.
1: Igen, abba gondoltok bele, az 500 nem ugyanaz, mint az a 300 volt, mert azoknak most elvették a jogsiját. Tehát, hogy... Ugye itt az ittas meg kábítószeres vezetésről beszéltünk.
2: Valószínűleg az van, tudod, hogy azt gondolták, hogy nem lesz ilyen. Tehát a 300-at elkapták, kész, most már íhatunk.
1: Igen.
2: És az, 500.
3: Az Áher Gábor hívott egyébként azzal, hogy ha mondjuk te most spanglizol, akkor azt a gyors teszt még egy héten keresztül kimutatja. B, ha előző este piáltál, és másnap reggel autóba ülsz, akkor ugyan már nem vagy részeg, nem vagy kakuk, meg itt el egy liter port, de azt még fújsz. Tehát amikor előző este iszol, és másnap reggel tudod, hogy vezetsz, tehát nem reggel kell megidd azt az italt, hanem már ha előző este megittad, már még akkor is fújhatsz reggel.
2: És ezen most fölhívott?
3: Igen, mert hallgattam a műsort, igen, és hogy az lábjegyzetként azért ezt tegyük hozzá, hogy
1: na de hány,
3: nem feltétlenül
1: tettél?
3: Olyan emberek, akik reggel azzal indítják a napot, hogy lecsavarják.
1: Na de nem, hogy 6-kor iszom egy poározét, vagy ilyen 2-kor még fönndajdajozom, és igen. Úgy iszom. Tehát azért van az időintervallum, van a mennyiség, van a tömény, vagy nem tömény, vagy rozé, tehát azért ez sok mindentől függ.
3: De várjál, mert
2: 300 olyan volt benne, akinek akkora volt az alkohol szintje, érted, hogy bűncselekmény kategóriába esett. Hát az nem,
1: brutál.
2: Nem egy tegnapi esti pohár bor a vacsorához.
1: Az nem.
3: Igen, de bizonyára nagyon sok olyan volt, aki fújt, de azért fújt, mert előző este elhajlott.
2: Nem bőszívott.
3: Nem reggel kezdte.
1: Na de ahhoz mondani. Nagyon sokat kell, hogy így áll, hogy este 11-kor, éjfélkor te abba hagyd, és 8-kor még olyan százalékot mutasson, hogy bűncselekmény kategóriába. Az valószínűleg inkább reggelívás, nyilván ezt az AR 100-szor. Jobban tudja, de azért megdöbbentőek az adatok, igen. Jó hajókázás, jó pihit, mire visszajöttök, a megafon is meg fog szűrni. Barnabás küldte nekünk. Van, amilyen nem kár gyerekek. Van, akiket nem tudunk. Nem tudunk sajnálni. Van a szomorú, de van, ami egyáltalán. Nem. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Ma reggel olyan témáink voltak. 18. szülinapra Juli lányának barátnője egy luxi szülinapot kapott, és arról beszélgetünk, hogy most milyen születésnapok vannak, illetve régebben, hogy születésnapoztunk és ünnepeltük a 18-at. Illetve tegnap motoroztam, és találkoztam Svarcival. Hát találkoztam volna, ha megállt volna egy fotóra. Hát nem kell mindig jól járni. Hát néha nekünk is meg kell tapasztalni, hogy milyen, ha nem akarnak velünk fotózkodni. Hogy legalább tudjuk, hogy milyen az, amikor mi
3: ez
1: nem akarunk
3: valakivel
1: fotózkodni. Milyen nyomorult érzés. Tegnap átéreztem, azóta alázatosan fotózkodom mindenkivel, mert rájöttem, hogy ez borzasztó nyomorúságos érzés. Üldöztem egy kicsit a Terminátort, hát ha sikerül egy közös fotót lekapni, de hát furamódon valahogy ez nem sikerült. De ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Telefon, beízítva mondom, házhoz jössz. Hát házhoz jössz, Balihoz. Hát itt vagy, öreke, látom teket. Kamera beízít, megállok, hát mondom, figyelj, hát mondom, ott áll, ismerem a srácot, mondom, oda, hogy szia, Bali, megáll, Svarci, egy fotó. Jönnek ki az alagútból, és a Svarci meglát, jelkezve meglát, hát látja, hogy ott áll egy szerencsétlen csávó felhajtott rosti a bukosságba, egy telefonnal a kezében, nyomorúságosan, tudod? Amit te utálsz magadon, hogy a veled valaki csinálja, ugyanez a sztori, ott álltam fel, letámasztott motorral, felhajtott rostéja. Én a 8 éves gyerek, hárunom azért, de csak egy fotó. Jön a Svarci teker, oda köszön a magyar srác. Szia Balázs, Svarci. Good morning. És abban a pillanatban jelmegy mellettem.
2: Igen, de őt nem ismert föl téged.
1: Hát mondom, ez jól sikerült ez a fotó. Annyit tudtam még, hogy hátulról csináltam róla nyomorúságos egy fotót. Majd megálltok egy piros lámpánál, és akkor a srác, akivel voltak, az integetett, hogy gyere oda, mert piros lámpájuk van. És megismert, mondja, hogy hívjál föl, jó, mondom, hívlak, mondom, nincs meg most a számod, kiabált, hívjál föl, és ott állnak a Svarcék a lámpánál, és akkor elindulok visszafele még a lámpához szépen, de hogy nyilván messze álltak meg a kereszteződésnél, zöldre váltottak és elmentek, hát mondom, azért velem nem cseszel ki, rázumoltam az öregre, akkor háta van, figyelj, mint egy ilyen tepsi.
2: Jól tartja magát.
1: Célirányosan vezet. Tehát, hogy ő néz előre, merev arccal, nem néz sehova, nem akarja, hogy megismer, nem kontaktál, teker.
2: Kitől is láttam van teker. Ezt a technikát? Kitől is láttam Sebestyén?
1: Senkire nem
2: néz. Sehova nem nézel, így átmész.
1: Úgy mentem mellettem, tudod, álltam, hogy egy 8 éves gyerek, így egy telefonnal mondom, meg vagy öreg. Hát ide jössz, hát itt jössz ki az alagútból. Good morning. Hát jó, mondom, azt se tudtam mondani, hogy hello, tudod, vagy állj meg, vagy légy egy fotót, valami így eltekert mellettem.
3: Neki is nyilván az volt, hogy a szemes sarkában azt lett, hogy ez tényleg.
1: Nagyon kellemes.
3: Sebestyén Balázs, állj meg egy piros lámpánál, nem ért utol sajnos. Nem, mert ez a rohadt nagy sap,
1: valószínűleg látták már, hogy elmegyek mellettük a Lánchídon. Ugye? Aztán látták, hogy visszafordulok, de látták, hogy az alagútban megint megelőzöm, őket tudták, hogy ez ketyós. Ez azért jó, hogy ez akar, tehát te is kiszúrhatod a fotót, akarnak, hogy fut a bolond, tudod. és most bekészülök. Hát itt, figyelj, ide jön a terminátor, kitekert az alagútból, elévettem magam, megálljuk egy fotó, mehet tovább, mondom.
2: De semmi.
1: De egyébként mire számítottam, hogy megáll?
2: Hogy megáll, persze.
1: Szia Balázs, hogy vagy? Jól vagy? Láttam a műsorodat. Hát, a Balázsról az aztán az óriási
2: nem volt. Is, hogy nem is ezzel, hanem hogy megáll valakinek, hogy oké, akkor neked csinálok egy fotót.
3: Azért, mert a kis a barátja,
1: én ismertem a barátját. Okay. Nem ismertem, csak tudom, hogy ki ő, meg mit találkoztunk párszor, és úgy vele gondoltam, kontaktálok egy mondatot, hogy igen, itt vagyok, de jó lenne egy fotót, tök jó, és akkor csináljunk. És az öreggel azért mégiscsak, na hát ott tekerem melletted. Hát egy másodperc nem sok, annyira nem sikerült, hogy hát nyalókás kisfiú, és így elmélete. Sírtam magam, borzasztóan kellemetlen volt.
3: Szerintem nekem ennek a faszinak megvan a telefonszáma. Ha most felhívom, és ő azt mondja, hogy gyere oda kettőre valahova.
1: Nem.
2: Úgy ja. Nem kell.
1: Nem, már ez így nem. Volt. Á, nem, azért annyira nem, hogy gyere oda kettőre, és akkor várd meg, ami kijön a Schwarzhöz étterembe. Nem, tehát ekkor nem. Ott jött veled szembe. Hát azért mondom, na, hát emellett azért nem megyünk el. Ez egy ilyen, mondom. De most nem, tehát azt mondom, gyere oda áromra, mert ott gyúr, és akkor ott álljak, ott toporogjak a terem előtt, az szerintem nem. Így spontán tudod valamit. Á, mondom, egy fotót nyomjunk már.
2: Sajnán jó az a hát döbbenet, ez... amikor így elmegy mellett.
1: Semmi.
3: De
1: és mondom, hogy te hülye vagy, mire számítottál, tudod? Tehát, hogy miért gondoltad, hogy
2: megáll.
1: Hát biztos megáll, lehúzza a izét, megáll, húzza egy féket, és persze, vidáman negyed órára beültök valahogy kávéba.
3: És egy közös gyúrást? Esetleg? Schwarzival? Annak azért lenne?
2: Az már nem jó,
1: ilyen modoros kellemetlenkedés lenne. Igen, én nem szeretem az ilyen leszervezett dolgokat, hogy gyere oda, és akkor gyúrjunk egy órát együtt. Egyébként nem ismerjük egymást, egyébként tök maher a szituáció. Egyébként egy ilyen kellemes kellemetlenkedés lenne. Szóval, hogy én ilyenek sose veszek részt, nem szeretem az ilyen. Ez egy olyan, tudod, egy olyan helyzet volt, hogy ott úgy jött, és úgy mondom, jó, akkor most kicsit lemegyünk 5 évesbe, miért ne kapnánk egy fotót, mondom. Lehet vele flexelni az öreggel azért. Figyelj, egyébként jól látni, tehát ott tekertök, tökre örültem neki. Mondom, hát igen, azért a csávó egy ikon. Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
2: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
1: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pustortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
2: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
1: Nagyon kell.
2: Nagyon.
1: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy hogy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18-et évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
3: Igen.
2: Ah, na.
3: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
1: Adom.
2: Ha van jakt, akkor majd.
3: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
1: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
3: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz,
1: nyomorúságos, illetve akkor tök jó, ez volt. Tehát ez volt.
3: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő.
1: Igen, ő volt az, aki szintén azt gondolta, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
2: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
1: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
3: Ez volt az ajtó.
1: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogyja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált téged jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszem fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
3: Igen, figyelj.
1: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
3: Nem,
1: ez nagyon szomorú ez a történet.
3: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
1: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
3: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
1: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd, meg maradt az egész tortát. De vannak hasonlók, az én születésnapomra két gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött ide. Azt a minden segít, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott. Megváltozott a világ így ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülinap, hétfő meg mentem érettségizni.
3: Én sem emlékszem olyan.
1: Nekem sincs olyan meg.
3: Óriás.
1: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk vala kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a cím szól, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ tették. Volt. Más világ volt, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívom volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
3: Jaj, az is milyen
2: szavarú.
1: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire ott megmarad, állsz, ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalóz jelmezre, nem? Nyugi Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én gizik ülte nekünk. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
3: Ősz a konyhában a viaszos vászonterítős asztal mellett fel nagyon. Van tisztítva, hogy de nagyon szép.
1: Nagyon, nagyon, nagyon kemény.
0: Balázsi! A Rádió Egyen!
1: Na, mi van, Anna?
4: Mi van?
1: Tárcsász, mi van?
4: Naphallgatója van, naphallgatója van, hívom.
1: Dob, azt hittem, hogy megindultál a stúdió felé, mondom, azt te még mondani akarsz valamit, de akkor
4: nem,
1: nincs.
4: Semmi, abszolút semmi.
1: Azt hittem, történés van, mondom. Jöttél,
3: leérettségizett a lánya.
1: Tessék?
3: Hát ez a hét
1: híre. Azt nem tudjuk. Már túl van rajta, de nem tudjuk. Hát és
4: hogy ne tudnál?
1: Ja, a jegyet is mondják azon.
4: Persze.
1: Most az
3: írás
1: vagy. Most írták, de mondták, ez májusban volt. Szóval megmondják, hogy hányos?
4: Hát igen.
1: Ja? Hát gyereke, bocsánat, 30 éve volt. Hát mit tudom én?
5: De?
1: Haló? Balázsék, jó reggelt!
5: Jó reggelt.
1: Szia! Hogy hívnak? Ciao.
5: Krisztián.
1: Hello, Krisztián, írtál nekünk SMS, te vagy a nap hallgatója.
5: Ó, köszönöm.
2: Megleptünk mi?
1: Megleptünk.
5: Igen.
1: Dolgozol, vagy mit csinálsz, Krisztián?
5: Most megyek haza munkából.
3: Mit csinálsz?
5: Hát egy szállító vagyok. Este.
3: Micsoda?
1: Mi vagy?
5: Betegszállító vagy,
1: jól van, oké. Van egy ajándékcsomagod, írtál nekünk SMS-t, és ezt mi szerettük, úgyhogy ugye itt dél-amerikai vagy afrikai sámánokról beszélgettünk, azt írtál nekünk, egyszer menj ki a Blahára, ott látni elég sámánt. Beszéltünk erről, hogy itt vudu papok a gánai csapatban elátkozzák a többi játékost. Oké, ne örülj ennyire, jó? De azért adunk egy ajándékcsomagot.
5: Jó.
1: Oké, okay. Jó beszélgetés, csáó. Szép beszélgetés, ez is szintén. Úgy, de jó, nagyon szeretem.
3: Adunk
1: azért.
3: Neki? Miért adunk neki?
2: Nincs izé.
1: Ja, várj, itt vagy még? Itt vagy? Haló? Itt vagy?
5: Igen,
1: nincs ajándékcsomagod.
5: Igen.
1: Hát nem mondtad, hogy Balázsi, bocs, ne haragudj, meleg van.
3: Ne haragudjál.
1: Ajándékcsomagod sincs, nem is nagyon sokat tudtunk meg róla. Ez egy jó nap, nem?
5: Igen, ez egy jó, igen.
1: Jó van. Jó munkát neked.
5: Köszönöm.
1: Ciao.
2: Pörök, Krisztián.
3: Szegény kis.
1: Ő mibe lehet? Szállítja meleget messze a telefonja, és itt őrjögünk a másik oldalon. Az így kemény.
3: Ja. Meg el is vettük.
1: De az is egy jó kérdés, 9 óra 51-kor. Sziasztok, nincs ma este? Én azért szeretem, hogy vannak UFO-k.
3: Beállt elé egy kutás autó, és
1: vannak azért idegen bolygóról érkezett hallgatóink. Nagyon keménybe vannak egy-ketten. Nagyon keménybe. Gyerekek, holnap a hajón találkozunk. Puszi mindenkinek. Sziasztok.
0: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spár Verde ásványvíz 12 darab ásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hát Balázsék után pedig ahogy a csövön kifér, a mikrofonnál Kismerti, Györke Attilának nagyon kellemes pihenést a mai napra. Hát apropó mai nap, ez még csak bemelegítés lesz a hétvégi 39, közel 40 fokos csúcsokra, a hét második felében ráhúzódik Magyarországra a hőkupola, ez a neve, így köszöntsük majd, maja 34 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Együtt csináljuk ezt végig, Rádió 1-esek. Teddy Swims, The Dorm, hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

egy, csak igazi mai sláger, mert 10:30 előtt járunk 5 perccel, hát most már azért alakul az idő. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha most elindítanám a játékot,

0: ki, és mutatom azt is, hogy mi minden történik holnap reggel a Balatonon, Balázsékkal a hajón.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük! Megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifú.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és igazi izgalmas pillanatok a folytatásban, mert hogy hát nagyon megküzdöttek itt a Rádió 1-esek a Dunapart Fest páros belépőkért.
1: Isti vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia Isti, mennyire vagy elszánt?
1: Nagyon-nagyon elszánt vagyok.
0: Mit tennél meg egy Dunapart Fest páros belépőjét?
1: Bármit.
0: Hát például felhívnád a Rádió 1-et.
1: Így van.
0: Hol hallgatsz minket?
1: Hát éppen autóban kihangosítva.
0: Na, voltál már ilyen fesztiválon?
1: Volt szerencsém, hála Isten.
0: Ha nyersz, akkor kit visztál magaddal?
1: Szerintem meglátom a páromat.
0: Hát képzeld el, hogy tizedik vagy.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hullámzok, és nagyon örülök neked. Mondd a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megcsináltad, Isti.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Érezzétek jól magatokat, és hát vigyázz magadra ebben a hőségben, jó?
1: Rendben van, köszönöm szépen.
0: Szia Isti.
1: Szia.
0: Rádió 1-esek, ez még csak a kezdet, ma még lesz egy csomó játékunk, úgyhogy ha valaki erről lecsúszott, ne csüggedjem. Bibi Rex és az aktuális kedvenc a folytatás.

0: hogy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este magyar idő szerint 21 órától játszott Bosznia-Hercegovina és Katar, 3-1-re nyert Bosznia-Hercegovina Katarral szemben, pont nélkül a csoport utolsó helyén búcsúzik a tornától Katar. Mellette egy időben zajlott egy másik mérkőzés is, Svájc-Kanada 2-1, Vancouver volt a helyszín, maga biztosan menetel a 32 közé Svájc, de a társházigazda is ünnepel. Kanada a vereség ellenére is történelmet írt, hiszen a csoport második helyezettjeként először jutott tovább a VB-k történetében az egyenes kiesés szakaszba. Itthoni idő szerint éjszaka és hajnalban is zajlottak az események. Marokkó-Haiti 4-2, ha filmcímet kellene választani hozzá, akkor 6 gólos thriller Atlantában, Marokkó nagy csatában ment tovább. Skócia-Brazília 0-3, Miami volt a helyszín, Brazília csoport elsőként roboghat tovább. Brazília jobb gól különbségével Marokkót megelőzve nyerte meg a csoportot 7 ponttal. Skócia 3 ponttal a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt, hogy beférje a legjobb harmadikok közé. Csehország-Mexikó 0-3, Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0. Történelmi siker, mert Dél-Afrika először a kieséses szakaszban. A következő mérkőzésekről egy kicsit később.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart

Show. A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World is Mine sztárjai. Regáli

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel. Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
2: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
1: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani

0: Már a nyitástól kezdve úgymond vezetni az egész napon. Fél óránként különböző programok vannak, 10 óra 20-kor már elkezdődik a tengeri malacvonattal, ami szintén egy olyan program, ami nemhogy csak Magyarországon, de nagyon körülöttünk lévő országokban se találunk ilyet. A pingvin séta egy szintén egy ilyen program minden nap kétszer, ami nem nagyon látható máshol. A győri állatkert valóban több olyan fajmentési programba, tenyész programba részt vesz, aminek a fő szempontja, vagy a fő feladata az, hogy természetes élőhelyek védelme és az ott élő állatoknak a fenntartása az biztosított legyen.
1: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Az állatkert programjairól, aktualitásokról, közösségi eseményekről tájékozódhat a zoogyor.com oldalon.
2: Ma is 17 órakor a lemezjátékban

két órán keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

0: 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy ebben az órában is. A mikrofonnál Kismerti, György Attilának jó pihenést, és hát köszöntsük nagy tapssal a hőkupolát, aki megérkezett hozzánk Nyugat-Európából. Hát nem mondom, hogy hiányzott, reméljük, hogy nem sokáig lesz velünk. A hétvége az pusztító meleg lesz, 39, közel 40 fokos értékek. Nagyon vigyázzunk például az idősebb rokonainkra. Dócsit hozom.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termék.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, Zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift Opelite, de szeretjük most ezt a dalt. Taylor Swift aktuálisan a Toy Storyhoz is írt egy zenét, ilyen country-s hangulatú dalt, és a Toy Story kapcsán nagyon jók a visszajelzések, az ugye az ötödik rész. A játékoknak ezúttal egy egzisztenciális fenyegetéssel kell szembenézniük, vagyis azzal, hogy az alfa generáció tagjai közül szinte senki nem játszik már fizikai játékokkal. Szóval összecsapnak benne a hagyományos játékok és a modern technológia. Nagyon jó alapsztori.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ebben a pillanatban pedig már indítom is az újabb játékot, hogyha szeretne valaki páros belépőt a Dunapart Festre, ami július 2-a és 4-e között lesz, most hívja minket, én pedig hozom ezt a dalt. Szusszanásti szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: Kettől hétig. Live Mix Summer Edition. Ragadj a rádió egyre. Délután 5-kor kezdünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és újabb izgalmas pillanatokhoz érkeztünk el. Fú, nagyon sokan szeretnének bulizni a Dunapart Festen, ezt így leszűrtem a telefoncsörgésekből. Hello!
1: Szia, Viki vagyok, a játékvezető Viki.
0: Hello, Viki! Mennyit próbálkoztál?
1: Nagyon sokat.
0: Igen? És nyertél már a Dunapart Fest jegyet?
1: Soha.
0: Fest, hívtál minket, és semmi?
1: Semmi.
0: Hát ennek vessünk véget, ennek a szörnyű tendenciának. Bármit is nyertél már a rádió egyen keresztül?
1: Nem.
0: Soha?
1: Nem.
0: Mindig
1: soha.
0: Próbálkoztam, hogy kezded el engedni ezt az egészet?
1: Igen. Hát nem kezdtem engedni, most elkezdtem manifestálni. Hogy most akkor is nyerek.
0: Tényleg? Viki, úristen, a hideg kirász, hogy ez a módszer működik. Mert hogy tizedik vagy!
1: Komolyan!
0: Komolyan!
1: Ó, jó, köszönöm!
0: Ez lesz az idei első fesztiválod?
1: Igen.
0: Na már csak a szlogent kell helyesen tudni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Viki, működik a manifestáció ezek szerint. Tök jó vagy.
1: Igen.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Nagyon köszönöm. Hát lehet, hogy a húgomat fogom elcsalni.
0: Az jó, tesós buli. Azért emlékezetes lesz, biztos sokat fogtok röhögni, meg bulizni a rádió egyes zenékre. Ne tedd még le a telefont, jó? Felveszem az adataidat.
1: Jó. Köszönöm szépen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

beszélgetünk egy kicsit Benson Boone-nal és azzal a dallal, ami annó a második helyezésig jutott el a Billboard 100-as listán. Hát ez nagyon-nagyon előkelő. Matyi írt, ma egész érdekes Atis hangja. Szia Márti, jó munkát! Nem lehet átverni itt a Rádió 1-eseket, hogy próbáltam itt Atis mikrofon beállítását, hogy hát ha, de lebuktam. Atis holnap már lesz, ma én hozom az igazi mai slágereket. És 5 óra után Juhász Gergő, ugye megújult a Live Mix, ez is nagyon fontos info. Rádió egy Live Mix Summer Edition, a nyári kiadás 2 órás lett, 5 és 7 óra között szól majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, persze nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
12: A hőség riasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddély félig. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke is, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit, a 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Végül az időjárásról: zavartalan lesz a napsütés, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az észak-észak-keleti szelet, napközben tovább fokozódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! A Rádió egy déli mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerben.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. június 25-e van, 12 óra múlt 2 perccel, jönnek a hírek Szexhádról, a mikrofonnál Szél Móni. A 2025-26-os tanév tapasztalatait értékelték a Tolna vármegyében szolgáló iskolaőrök azon a szakmai képzésen, amelynek Szexhád adott otthont. A rendezvényt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya szervezte június 22-én annak érdekében, hogy a résztvevők összegezzék az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint kijelöljék a következő tanév legfontosabb feladatait és célkitűzéseit. A megjelenteket Orsos Zoltán, rendőrőrnagy területi iskolaőri koordinátor köszöntötte, beszédében kiemelte az iskolaőrök szerepét a biztonságos iskolai környezet fenntartásában, valamint a diákok és az oktatási intézmények mindennapjainak támogatásában is megköszönte eddigi munkájukat, összefoglaló a Szexhádi Hírek oldalán. Tolna vármegyében idén eddig 85 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 35 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 161 készenléti járműre volt szükség. A hőség hatására a növényzet gyorsan kiszárad, ezért már a legkisebb szikra vagy hőforrás is komoly tüzet okozhat. A szabadtéri tüzek gyakori kiváltók az eldobott még parázsló cigarettacsik. Ezeket mindig megfelelően oltsuk el, és semmiképpen ne dobjuk a természetbe. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság azt kéri, hogy a tüzek megelőzése közös felelősségünk, ezért vigyázzunk egymásra és környezetünkre. Ha bárki tüzet észlel, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot. A közösségi oldalon gyakran esik szó az elektromos rollerek okozta bosszúságok miatt, sokan még most sem érzik a veszélyes közlekedés következményeit, pedig a statisztika fémjelzi, hogy bizony nő a rolleres balesetek száma. Komlósinék is Anett, rendőr alezredest, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőit hallják.
1: Nézték kollégáim a baleseti statisztikákat, és a tavalyi évben, tehát 2025-ben összesen 15 olyan személyi sérülés

0: autóbusszal járó közlekedési baleset volt, amelyben rolleresek voltak érintettek. Ez ugye 12 hónap alatt, azt tesszük, nem annyira sok idézőjelesen, de ebből 10 esetben volt okozó a rollernek a vezetője. Ezzel szemben az idei évben 2026-ban nagyon megemelkedett ezeknek a baleseteknek a száma, mert már most június közepén 13 sérüléses balesetnél járunk, amiben szintén 10 esetben volt okozó bizonyítottan a balesetben a rolleres. Mint tudjuk, mindannyian szabályozás alatt van az, hogy mi is lesz az e-rollereknek a sorsa, de a jelenlegi helyzet szerint nagyon nehéz megítélni a rendőröknek is, illetve a közlekedésben résztvevőknek is, hogy kik is az e-rolleresek. Volt egy olyan időszak, amikor egyértelműen azt mondtuk, és mondhattuk, és mondtam én is korábbi interjúimban, hogy az e-rollerrel közlekedők gyalogosoknak minősülnek, mert nincsenek benne a KRESZ-ben fogalomként az e-rollerek, az elektromobilitási eszközök, amikkel nagyon sokan közlekednek az utakon. Ez azt eredményezte, hogy nem kellett semmiféle közlekedési szabályt ismerniük, egyszerűen hajthatták a rollerüket, vagy húzhatták a kart, és mehettek akár 20-30-40-50-60 km/órás sebességgel, mint hogyha gyalogosok lennének. A korábbi szabályozás ugye elévült, hiszen az elektromobilitási eszközök nem voltak benne a KRESZ-ben, ugye még a mai napig szintén nem szerepelnek, de már mégis megindult valamiféle gondolkodás a jogalkotó és a jogalkalmazó részéről, hogy hogyan is lehetne ezeket a rollerrel közlekedő fiatalokat és idősebbeket kezelni, hogy mindenki kulturáltan tudjon részt venni a közlekedésben is szabályozottan. Ugyanis van már rá egy alkotmánybírósági határozat, hogyha valaki ittosan áll a rollerre, és ezzel balesetet okoz, vagy egyáltalán ittosan közlekedik, akkor bűncselekményt követel, és hogyha vele szemben eljárnak a rendőrök, akkor ugyanúgy az ittas járművezetés vétségét követi el, mint hogyha segédmotoros kerékpárral közlekedett volna, vagy akár személyautóval. Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ez az elmúlt időszakban már megtörtént, hogy van rá egy konkrét bírósági döntés, vagy egy bírósági határozat, azonban még mindig egy teljesen keveredett helyzet van ezekkel az eszközökkel kapcsolatban, úgyhogy nagyon várjuk azt, hogy akár a nyár folyamán, akár az ősszel egy végleges szabályozás történik a rolleresekkel kapcsolatban. Amit a szabályozásról tudni kell, vagy a jogszabálytervezetről, vagy gondolatról, amit a jogszabályalkotó ezzel az eszközzel kapcsolatban kitalált, az, hogy kétfajta jármű kategóriába fogják sorolni az e-rollereket. Az egyik a feltehetően, így mondom, mert majd csak akkor lesz biztos, amikor már a magyar közlönyben megjelenik. Az egyik kategória, amikor kerékpárosként közlekedik valaki a rollerrel, a másik pedig, hogyha nagyobb teljesítményű e-rolleren ül, vagy áll, akkor már motorként, segédmotoros kerékpárként, vagy akár motorként is funkcionálhat. Ugye ennek külön szabályai vannak, hiszen ilyenkor már kell vezetői engedély, szükség van arra, hogy megfelelő életkora legyen az adott személynek, legyen vezetésre képes állapotban, tehát ne vezessen ittosan vagy bódult állapotban, és legyen felelősségbiztosítása is. Ugyan a felelősségbiztosítás az már valamilyen szinten megvan, hiszen 2014 nyarától bevezették azt, hogy azokra az eszközökre, amelyeknek a 14 km/órát tud legalább közlekedni a jármű, akkor kötelező rá felelősségbiztosítást kötni. Erre nagyon szeretném felhívni az összes roller tulajdonosnak a figyelmét, hogyha az ő rollere képes arra, hogy 14 km/óránál gyorsabb sebességgel tud önerejéből haladni, akkor kötelező rá felelősségbiztosítást kötni, és ezt a rendőrhatóság bármikor ellenőrizheti. Ez nem azt jelenti, hogy ő saját magát megvédi a rollerével együtt, hanem hogyha valakinek kárt okoz, akár egy autóval ütközik, akár egy gyalogos ütel, és van biztosítása, akkor ez a felelősségbiztosítás fizeti a másik személynek a kárát. Szabályozás előtt állunk, nagyon fontos szabályok lesznek, remélem, amiknek a betartása mindenki számára kötelező lesz, de azt kell mondjam rendőrként is, hogy nagyon nehéz lesz ezt a szabályt majd bevinni a jogalkalmazásba, hiszen már több ezer roller közlekedik Magyarország útjain. Ki tudja, honnét vásárolták az emberek ezt, tehát nem csak magyarországi boltokból, hanem külföldről is. Azt sem tudjuk, hogy ezeknek a rollereknek milyen teljesítményei vannak hivatalosan, és mennyi, amikor véglegesen tud vele közlekedni, vagy milyen sebességgel tud vele közlekedni. Úgyhogy reményeink szerint rövidesen ez a szabályozás megtörténik, és akkor sokkal könnyebb lesz már akár az ősszel beszélgetnünk arról, hogy milyen is az e-rolleres közlekedés.
1: Komlósiné Kis Anettet hallották. jótékonysági célú hangverseny lesz Szekszárdon a kórház kápolna felújításának céljából június 28-án vasárnap este a belvárosi templomban. A Szentmisét főtisztelendő Bíró László nyugalmazott püspök atya celebrálja. Ez a Szentmise lesz a kórházi kápolna búcsúi miséje is. A program részletei a Szekszárdi Hírek oldalán.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely mindenkinek kellemes csütörtököt kívánok. Szexárdra, környékünkre töltsük együtt a következő órákat jó zenék társaságában. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. Ha már jó zenék, akkor a pop, illetve dance dalok vonulnak fel, ezeket kevergetem 12 és 13 óra között. Szólnak a rádió egy déli mixében. Sam Feld és Rosalind jönnek rögtön egy közös dallal. Itt van a Heart Like Mine.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, egy napos csapadékmentes időjárás, holnap erre számíthatunk majd itt Szekszárdon és környékünkön, viszont felfrissülésre legfeljebb hajnalban lehet készülni, akkor enyhő lehet az időjárás. Napközben 33 és 38 fok közötti csúcsértéket mérünk majd városunkban. Tombol a kánikula, ezt bátran kimondhatjuk. Ed Sheerannel folytatjuk az énekestől, Cyril remixében szólal meg egy nagyon jó dal, ez a Camera.

Planét Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Autósok, legyünk óvatosak mindenképpen, mert a trafi dolgozik ezúttal is a 631-esen, az első pár kilométeren, Nagykónyiban, Gyapán, valamint itt Szekszárdon is számíthatunk rá. Bizonyám, csekkmentes napot kívánok mindenkinek. A szóló karrier eléggé sokat váratott Ray Dalton életében magára. Egy jó darabig ő másod-harmad hegedűs volt, például a Metconnak az egyik felvételéből ismerhetjük. Remekelt McLemore és Ryan Lewis mellett, és szólóban tegyük hozzá, nagyon-nagyon megállja a helyét. Ray Daltontól ez a Do It Again itt a DLMX-ben.

0: Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órának kezdünk neki. Itt Szekszárdon és környékünkön ebből nem hiányozhatnak a jó zenék. Lesz belőlük bőven, ezt mindenképpen ígérhetem. Ed Sheeran az, aki mindjárt megmutatja nekünk tehetségét sokadjára. Azizám dalának a címe, ez Nagy Rádió 1-es kedvenc, nem sokára érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi, mai sláger megy. 91.1.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert kellemes kora délutánt mindenkinek, nagyon szép csütörtököt ide Szekszárdra és környékünkre. A mikrofon mögött még mindig Kis Gábor tartja a frontot, és köszöntjük azokat, akik ünnepelnek a mai nap folyamán, így június 25-én. A Vilmosok tartanak névnapot, nekik járt át a gratuláció, meg azoknak is itt városunkban, akik születésnapot ünnepelnek pont ezen a napon. A virtuális ülhúzogatást tudom átadni, és persze sok-sok boldogságot, hosszú életet valamennyiüknek. Az Imagine Dragons érkezik már a folytatásban, akik tavaly Magyarországon is jártak, koncerteztek egy hatalmasat, akik ott voltak, látták, óriási élmény volt. Ez a Bones.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely nem lep meg bennünket a trafi az 55-ösön, semmiképpen a 120-as kilométer környékén. Lehet számítani lézersóra a 61-esen a 80-as kavicsnál, de Nagykónyiban, Gyapán, illetve akár itt Szekszárdon is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek, és jön már a következő dal, egy EDM kollaboráció, ami igencsak jó helyezéseket hozott a csártokon. Örült is ennek Calvin Harris, na meg, aki a vokált vitte a hátán, Rihanna. Ez a This Is What You Came For itt a Rádió 1-en.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. június 25-e van. Az Oxigét Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Az országos tisztifőorvos döntése alapján a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, majd június 27-től szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig a legmagasabb, vagyis harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország teljes területén, így Dunaföldváron is. A Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közös tájékoztatása szerint a következő napokban tartósan extrém meleg várható, amely jelentősen megterhelheti a szervezetet. A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy a nagy melegben a parkoló autók rövid idő alatt életveszélyesen felforrósodhatnak, ezért gyermeket vagy házi állatot egyetlen percre sem szabad a járműben hagyni. Ha valaki ilyen esetet észlel, azonnal értesítse a 112-t. Gazdasági és fejlesztő workshopot tartottak június 23-án Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban. A rendezvényen a helyi gazdasági szereplők osztották meg tapasztalataikat, valamint a város jövőjével kapcsolatos fejlesztési elképzeléseiket. A közös munka Paks új település tervének előkészítését szolgálja. A nyári hőség és a tartós csapadékhiány miatt jelentősen megnőtt a mezőgazdasági tüzek kialakulásának veszélye, ezért a katasztrófavédelem fokozott óvatosságra figyelmezteti a gazdálkodókat az aratási munkák idején. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet itt Bács-Kiskun vármegyében is, hogy a kombájnokon és más munkagépeken lerakódó növényi maradványok, valamint az olajos szennyeződések a nagy melegben könnyen meggyulladhatnak. Egy kisebb géptűz is pillanatok alatt tovább terjedhet a gabonatáblára, a tarlóra, vagy a már betakarított terményre. A tűzesetek megelőzése érdekében csak megfelelő műszaki állapotú, tűzvédelmi felülvizsgálattal rendelkező gépekkel szabad dolgozni. Hogyan hajtogat lufit az, aki nem lát? Ezt is megtudhatták azok az érdeklődők, akik a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület Hurrá Vakáció című programjára látogattak június 21-én délelőtt. Az Egyesület Dózsa György úti Adomány szigetén Lakatos Norbert vak lufi hajtogatóval beszélgethettek a gyerekek, és ajándékot is kaptak tőle. Akadálypálya és finom falatok, gyümölcsök, zsákba macska is várta a látogatókat. 30 éves lett az IPA Magyar Szekció Paksi Közhasznú Egyesülete. Ebből az alkalomból közös ünneplésre hívták a testvérvárosok, Kézdivásárhely, Galánta, valamint Székelyudvarhely és Lesznó régió IPA szervezeteit. Az évforduló különlegességét fokozta, hogy az idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Magyar IPA Szekció, így közös ünnepi megemlékezésre került sor Budapesten, az ORFK auditoriumában. A Szekszárdi Sportközpont NKFT extrém sport szakosztályának két utánpótláskorú és egy felnőttkorú versenyzője nevezett a május 30-án megrendezett Pannon Pumptrack kupasorozat harmadik fordulójára. A hazai Pumptrack versenyszezon harmadik versenyén szakosztály tagjaink a maximumot hozták ki magukból a lehető legjobb eredmények érdekében. Kálmán János brutálisat küzdött, a szoros időeredmények mutatják ezt, de végül sikerült győzedelmeskedni kategóriájában, posztolta a Koszorú Csaba szakosztályvezető a Szentesáron Skatepark Szekszárd oldalán. Az eredmények az U11-es kategória első helyezettje Falusi Bence, az U13-as kategória első helyezettje Hering Máté, a felnőtt férfi kategória első helyezettje Kálmán János.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: break my heart.
1: Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A holnapi időjárásunk is igencsak kánikulai módon alakul majd. Napos csapadékmentes időben lesz részünk, élénk lehet az északi-északkeleti szél. Ez talán valamelyest javíthat a nagy melegen, a hajnali órák hozhatnak még esetleg átmeneti felfrissülést, továbbra sem jön az enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul itt Szekszárdon és környékünkön, és akár 1-2 fokkal még ettől is melegebb lehet a hétvége első napján, úgyhogy készüljünk arra, hogy szombaton nagyon erős UV-sugárzás lesz, és 34-40 fok közötti hőmérséklet. James Arthur énekel, jön tőle az Impossible.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexa nagyon büszke lehet az új albumára, a Dirty Blonde-ra. Ez ugyanis a dance albumoknak a slágerlistáján az egyik csárton rögtön a number one pozícióban nyitott, és életének ez az első ilyen jellegű sikere. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon boldog napokat él meg. Egy Faithless remake-kel jön az énekesnő, ez a New Religion. Györke Attila 14 óra után érkezik a mikrofon mögé. Mi holnap találkozunk. Kis Gábort hallották, szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gólyás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
6: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
8: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
7: De jó neked. Mi a titkod?
8: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
7: Sedacor Forte.
8: És a koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, ebben az órában is Kismárti. Üdv mindenkinek az igazán meleg nyári napokon is, Györke Attilának pedig jó pihit a mai napra. Hát azt hiszem, hogy vasárnap fog csúcsosodni a hőség, a hőkupolának a kupoláját akkor fogjuk látni, 40 fokra is számíthatunk napközben. És egyébként, hogyha most kimegyünk az utcára, érezzük, hogy a szokásosnál is jobban égett a nap, extrém erős az UV-sugárzás, ezért van ez. Vigyázzunk magunkra nagyon!
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Ezt a dalt pedig azoknak küldöm, akik most is a szabadban dolgoznak, építőipar, útfenntartás, mezőgazdaság, szállítás, logisztika, vendéglátás, turizmus. Nem mindenki ücsörög klimatizált irodában. Jön Szigala!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert gyors pillantást vettek az üzenetekre. Szia Márti, teherautó sofőrként külön köszönöm neked, hogy minket is megemlítettél. Mindenkinek kitartást, aki úton van és hűtött árut szállít. Puszi, sofőr Barbie. Hát Barbie, szuperhíró vagy, azt gondolom. Sajnos balesetről is kaptam hírt. Szentendrei út befelé vezető oldalán a Monostori útnál pár perce történt. Baranyai Gábortól tudom. Mindenki vigyázzon magára és másokra is. Én pedig... indítom az újabb játékunkat, úgyhogy ha szeretne valaki páros belépőt a Dunapart Festre, most hívjon minket 10-ként.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és már csak másodpercek kérdése, és írom az újabb nevet a vendéglistára. Jön a Dunapart Fest, július 2-a és a 4-e között. Páros belépőt lehet nyerni ebben az órában is.
1: Szia, Gyuri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Gyuri, mit csinálsz mindeközben? Dolgozol?
1: Úton vagyok, és vezetek, igen.
0: Na, de van klíma a kocsiban, úgyhogy nem érzékeled ezt a katlan meleget.
1: Teljes mértékben.
0: Örülök, hogy nem a menetszél kell, hogy lehűtsön. Hát képzeld el, hogy 10. vagy!
1: Hát ez óriási,
0: csak szuper. Hogy tudj itt koncentrálni a kilométerekre is. Mondd még a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Kivel fogsz bulizni, azt nem mondtad még.
1: A párommal szeretnék elmenni.
0: Szuper, ott lesz a Rádió 1 stage is, ugye Rádió 1-es DJ-kkel is találkozhatsz majd. Ne tedd még le, és felvesszük az adataidat. Jó utat, szia!
1: Nagyon szépen köszönöm, szia!
0: Mutatom az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és hozom ezt a dalt.
2: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili,

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, aki állítólag a saját esküvőjén is énekelni fog, és ezen forrong most az internet, már akinek ennyi szabad ideje van, hogy ilyesmigen forrongni tudjon, hát hadd csinálja meg szegény a saját esküvőjén azt, amit szeretne. Egyébként ő mindig az alkalomhoz megfelelő dalokat választ, úgyhogy lehet, hogy nem tudom, mulatos dalok lesznek. Kis grófó nézését meg a járását, Bódi Guszti, Kacor Feri, asszony lesz a lányból. Ezeket azért meghallgatnám a Taylor Swift-től. Most jön az Opelite.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportköre az utolsó mindent eldöntő fordulójához érkezett az E csoportban. Ma este Ekvádor, Németország hatalmas a tét az E csoport utolsó fordulójában, ahol Ekvádor a már biztos továbbjutó Németországgal csap össze a New Jersey MetLife stadionban. A német válogatott eddigi két meccsét megnyerve 6 ponttal és impozáns gólkülönbséggel vezeti a kvartettet. Ezzel szemben a dél-amerikaiak mindössze 1 ponttal szerénykednek, és óriási bajban vannak, eddig még egyetlen gólt sem szereztek a tornán. A továbbjutáshoz pedig kötelező lenne a győzelem a torna egyik legnagyobb esélyese ellen. Szintén ma este Curaçao elefántcsontpart. Curaçao válogatottja a valóságos futballcsodát mutat be a világbajnokságon. A parányi Szigetország ugyanis az előző fordulóban hősies játékkal 0-0-ás döntetlent rabolt Ekvádor ellen, amivel megszerezte a története első VB pontját. A mérkőzés hőse egyértelműen a 37 éves kapus Eloy Room volt, aki elképesztő 15 védés bemutatva zárt kaput, ami abszolút rekord a világbajnokságok történetében a rendes játékidőt tekintve. Ma este tehát Ekvádor, Németország és Curaçao elefántcsontpart a foci VB-n.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Kapu Tibor, egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
3: Legyen a nyára a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szélmóni, stúdión vendége Tóth Zoltán, kommunikációs és marketing vezető, méghozzá a Győri Állatkertről lesz majd szó. Szia, köszöntelek itt nálam nagyon sok szeretettel.
7: Szia, köszöntöm a rádió hallgatókat.
6: Mennyire vagyunk győri látogatók?
7: Nagyon sokan a Győri Állatkertben nem Győrből látogatnak el, hanem az ország különböző részeiről, és ebből a régióból is rengetegen érkeznek hozzánk, akár csak egy napra is. A Győri Állatkert a 13 nagy magyar állatkert között látogató számban mondjuk a negyedik helyen van, és hát rengeteg olyan programmal, attrakcióval készülünk a látogatóknak, amivel akár egész napos programot is tudunk kínálni nekik. Nagyon sok olyan program van, ami például csak nálunk van, akár az országban. Tavaly évben mi 72 napot zárva voltunk a száj- és körönfájás járvány miatt, és ekkor alakult egy kicsit a dél-amerikai kifutó, ahol a kapibarák is élnek, és ott például kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze, nyilván itt vannak kisebb-nagyobb csapatok, vagy akár csak szólóban is egy-egy állat. Most nemrég született egy pupu tevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal. Ezelőtt ez a tavaszi időszak nagyon sokszor ezzel az örömteli hírrel segíti a mi munkánkat is, vagy a mi vonzerünk növelését is. Ez nekünk egy nagy szép fájdalmunk, hogy Győrben az állatkerti látogató az állatkert miatt érkezik, nem megy be a városba. A tavalyi évben mi létrehoztunk egy fényparkot, és ennek mentén kialakítottunk egy hajós közlekedést a győri belváros és az állatkert között. Télen ilyen fényhajók közlekedtek az esti órákban, és ilyenkor szezonban napközben ugyanúgy menetrend szerint ezekkel a sétahajókkal tudják akár az állatkertet megközelíteni, vagy pedig a mi látogatóink az autóikat ott hagyva bemenni a belvárosba.
8: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
9: Hű,
8: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
10: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Lépj vissza velünk a jövőbe! Lottózónkat ismét a régi helyén találod, Szekszárdon a Tinódi utcában, a lefedett patak végén. Próbáld ki a szerencsédet! Minden nap 8.30-tól 20.30-ig várunk szeretettel. A szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas lehet, függőség kialakulásához vezethet.
12: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is!
0: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most.
0: Rádió
12: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na hát a héten tényleg elkezdődött a vakáció. A hétfői nappal már nem kellett suliba, óviba menni. Jól tudom, hogy azért sok helyen még van ügyelet, és mi is átálltunk nyári időszámításra, mert hogy mostantól Rádió 1 Live Mix Summer Edition, vagyis 2 órán át szólnak minden nap az igazi mai slágerek mixben. Egy DJ 2 órán át játszik minden hétköznap 5 és 7 között itt

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Calvin Harris után pedig hozom az egykori kedvesét, Taylor Swiftet. Indítom a Fate of Affiliate nem sokára, és indítom a játékunkat. Úgyhogy, ha szeretne valaki páros belépőt a Dunapart Festre, ahol kint lesz egyébként a Rádió 1 stage is, most hívjon minket 10-ként. Sokára a teljes dalt, és mutatom azt is, hogy mi vár holnap a Balázsék rajongókra a magyar tengeren, a Balatonon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifúr.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: csak igazi mai sláger megy, és már is írom az újabb neveket a vendég listára. A Dunapart Fest július 2. és 4. között a 10. Rádió 1-est kerestem.
1: Szia, Ági vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Ági! Nyertél már belépőt?
1: Idén nem.
0: Tehát tavaly
1: volt. Két éve nyertem.
0: És mi maradt meg a buliból? Mi volt a legemlékezetesebb pillanat akkor?
1: Nagyon jól éreztük magunkat. Akkor 8 éves volt a kisfiam, és Azariára nyertünk a Strandfesztiválra belépőt. Az előbb telefonáltam, és mondtad, hogy próbálkozzak a következő órába.
0: Hát és milyen jó, hogy így tettél. Mert hogy 10. vagy!
1: Köszönöm!
0: Mondd a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Éljen! Ne tedd le telefont, és felvesztük az adataidat, érezzétek nagyon jó magatokat.
1: Köszönjük szépen!
0: Aki most ebből a körből kimaradt, ne csüggedjen, mert lesz még játék Juhász Gergőnél is az élő kívánság műsorban. Megújult a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a nyári kiadás 2 órás lett,

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este magyar idő szerint 21 órától játszott Bosznia-Hercegovina és Katar, 3-1-re nyert Bosznia-Hercegovina Katarral szemben, pont nélkül a csoport utolsó helyén búcsúzik a tornától Katar. Mellette egy időben zajlott egy másik mérkőzés is, Svájc-Kanada 2-1, Vancouver volt a helyszín, maga biztosan menetel a 32 közé Svájc, de a társházigazda is ünnepel. Kanada a vereség ellenére is történelmet írt, hiszen a csoport második helyezettjeként először jutott tovább a VB-k történetében az egyenes kiesés szakaszba. Itthoni idő szerint éjszaka és hajnalban is zajlottak az események. Marokkó-Haiti 4-2, ha filmcímet kellene választani hozzá, akkor 6 gólos thriller Atlantában, Marokkó nagy csatában ment tovább. Skócia-Brazília 0-3, Miami volt a helyszín, Brazília csoport elsőként roboghat tovább. Brazília jobb gól különbségével Marokkót megelőzve nyerte meg a csoportot 7 ponttal. Skócia 3 ponttal a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt, hogy befér-e a legjobb harmadikok közé. Csehország-Mexikó 0-3, Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0. Történelmi siker, mert Dél-Afrika először a kieséses szakaszban. A következő mérkőzésekről egy kicsit később.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: Veled a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Építkezik, felújít, kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
10: Szerinted kell pulcsi a francia rivierára?
11: Megint utazunk, de miből?
10: Egy csomó pénzt megspóroltunk a szigeteléssel.
9: Spórolna a fűtés és a hűtés számlán. Szigetelőanyagok közvetlenül a gyártótól. Hőszigár, Szekszárdon új helyen, a Kesejűsi út 38 szám alatt. Hőszigár, többet nyer, mint gondolná.
12: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
13: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
14: Lépj vissza velünk a jövőbe! Lottózónkat ismét a régi helyén találod, Szekszárdon a Tinódi utcában, a lefedett patak végén. Próbáld ki a szerencsédet! Minden nap 8.30-tól 20.30-ig várunk szeretettel. A szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas lehet, függőség kialakulásához vezethet.
15: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

21, a mikrofonnál Kis Márti, Györke Attilának jó pihit a mai napra, 5 órától pedig Rádió egy Live Mix, és breaking, ha valakihez még esetleg nem jutott volna el a hír, a héten áttértünk a vakáció üzemmódra, a Live Mixek 2 órásak lesznek mostantól 5 és 7 óra között, Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Loving Arms, Juhász Gergővel, Gergőnél egyébként lehet majd páros belépőt nyerni a Dunapart Festre, most pedig Bibi Rexha, és minden idők egyik legfantasztikusabb EDM himnusza, nyomokban Fateless-t is tartalmaz a dal, ez a New Religion.

közlekedési információk a Rádió 1-en. Erős jelenleg a forgalom az M1-esen a főváros felé. A komáromi csomópont és Bicske között araszolás van. Köszi Timi, hogy megírtad, illetve budapesti közlekedési info, 10. kerület, Könyves Kálmán körút, lassú haladás. Hát lassabb, mint ilyenkor szokott, ezt pedig már Dóritól tudom. 0620-311-111 a hívható SMS és Viber számunk. Jó kis autós zene a folytatásban, Duke Dumont és az Ocean Drive, hát hőségriadóval Rádió 1-esek, és ez tényleg nagyon sok mindenre rányomja a bélyegét, így a közlekedés biztonságra is, úgyhogy indulás előtt győződjünk meg róla, hogy van elég üzemanyag, és ivóvíz nélkül el se induljunk sehova.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportköre az utolsó mindent eldöntő fordulójához érkezett az E csoportban. Ma este Ekvádor, Németország hatalmas a tét az E csoport utolsó fordulójában, ahol Ekvádor a már biztos továbbjutó Németországgal csap össze a New Jersey MetLife stadionban. A német válogatott eddigi két meccsét megnyerve 6 ponttal és impozáns gólkülönbséggel vezeti a kvartettet. Ezzel szemben a dél-amerikaiak mindössze 1 ponttal szerénkednek, és óriási bajban vannak, eddig még egyetlen gólt sem szereztek a tornán. A továbbjutáshoz pedig kötelező lenne a győzelem a torna egyik legnagyobb esélyese ellen. Szintén ma este Curaçao Elefántcsontpart. Curaçao válogatottja a valóságos futballcsodát mutat be a világbajnokságon. A parányi Szigetország ugyanis az előző fordulóban hősies játékkal 0-0-ás döntetlent rabolt Ecuador ellen, amivel megszerezte a története első VB pontját. A mérkőzés hőse egyértelműen a 37 éves kapus Eloy Room volt, aki elképesztő 15 védést bemutatva zárt kaput, ami abszolút rekord a világbajnokságok történetében a rendes játékidőt tekintve. Ma este tehát Ecuador, Németország és Curaçao Elefántcsontpart a foci VB-n.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

közlekedési információk már is. A Rádió 1-en M0-ás Harasztinál elesett, ezt Mezei Ferenc üzenetéből tudom, ő a 0620-3111-111-es számra írt, és Budapest-Hegyalja út erős a forgalom mindkét irányban, hát ezt innen a Rádió 1 teraszáról láttam, ahol pokoli a hőség, mindenki nagyon vigyázzon az utakon, mert ebben a melegben az átlagosnál egy picit figyelmetlenebbek és bágyattabbak lehetünk. Egyéb közlekedési info is jöhet, de ezeket már Juhász Gergőnek kell címezni, 0620-3111-111 a számunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
11: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
12: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
13: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszk Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
14: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés- és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
15: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
16: Köszönjük!
1: Rádió 1. Rádió 1.
17: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: És most,
17: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
18: Pontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk mostantól kezdve, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, mellettem most a Loving Arms itt a Rádió 1 egyes stúdiójában, szevasz Andris!
19: Hello Geri, hello mindenkinek, hát most nézem itt a kijelzőt, hogy tele van itt történéssel, mert hogy kékek vagyunk itt a kijelzőn, megkövethettek minket TikTokon, valamint YouTube-on is, valamint egyébként Geri, nem akarlak itt rémizgetni, de az egyik lejátszó kifagyott.
18: Hát jól kezdődik, ilyen az élő műsor varázsa. A Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáját ajánlanánk mindenki figyelmében. Nem tudjuk, hogy miért, de teljesen kékek vagyunk rajta. Szerintem elképesztően vicces.
19: Igen, Geriben már elkezdtem viccelődni, hogy hát most már fújja ki a levegőt, mert elkezdett kékülni, meg elsütöttem neki a szilvás poént, hogy Geri üt, én kékülök. Na mindegy, van még ebben szerintem több is. Túl magasra vette a klímát, és lekékültünk itt, hogy van még ebben mi.
18: Na jó, induljunk el, és közben nézzetek minket, és kéküljetek ti is a TikTokon.
19: Oké, ma délután is csodaszép az élet, Wonderful Life, Purple Disco Machine előadásában, úgyhogy ezzel nyitjuk a délutáni 2 órás live mixet. Maradjatok jó hangulatban, jó zenében, Juhász Gerivel és velem, a Loving Arms-szal.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Summer Edition egészen este 7-ig mixelünk, közlekedési infók jönnek közben. Két kamion hajtott egymásnak a 49-es főúton Györtelek határában a 30-as kilométernél, félpályás korlátozás és nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-es autópályán is Budapest felé, különösen a komáromi csomópont és Bicske között. Mindenkinek jó utat! Egy üzenet, szia Andris, hello Geri, holnap töltöm be a 35-öt, úgy érzem mindenem megvan, hálás vagyok a csodás családomért, a barátaimért és a munkámért. Ráadásul szombaton indulunk nyaralni, szóval ennél jobb ajándékot el sem tudnék képzelni. Pörgessétek meg alaposan a szalonunkat a mai műsorral, puszíla titeket, Szabina a pillás csaj, Jászárok szállásról.
1: Ó, Szabina, nagyon tetszik, ahogy beszélsz, nagyon tetszik, hogy hálás vagy, és többek között azért is vagy szerencsés, mert nyáron születtél, úgyhogy rengeteg alkalom van ünnepelni, a nyaraláshoz pedig, hát... hogy is mondjam.
0: Bár jó, nem sokáig időt, van,
1: jó időt, igen. Érezzétek jól magatokat.
0: És isteniletesen nagyon sokáig örülünk, hogy velünk vagy ma is. Este 7-ig tart a hát a Rádió egy Live Mix, megyünk tovább.
1: Igen, ezt szerinted hányszor fogjuk elrontani, hogy hatot fogunk mondani?
0: Szerintem egyszer sem.
1: Egyszer sem? Igen, azért, mert érzésből jön. Úgyhogy jó hangulatban, jó zenében megyünk tovább. Itt is van Taylor Swift egyik újdonság, az Opel Light Corky remixében, úgyhogy maradjatok velünk, azaz Juhász Gerivel és velem a Loving Games-szal.

0: Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, ilyenkor délutánonként. Ez volt Milky és a Just The Way You Are, David Guetta 2026-os remixében megvillant benne a híres dallammenet a Stardust nagy klasszikusából, a Music Sounds Better With You-ból. Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet, isteni finom a mai mix, már csak egy hideg koktél kellene titeket hallgatva, alig van 40 fok a műhelyemben, se baj, ilyen zenékkel túlélem, pörgessétek, ölelés, ja, és ma vagyok 50 éves, üdvözlete, Ruci Mester,
1: Isten éltessen, hát énekelni nem fogunk neked, mert legalábbis én szoktam magamról mondani, hogy csak a hangom miatt nem lettem énekes, de hát annál jobb zenéket és annál frissebb zenéket, amitől mondjuk meg is jön a koktélozás, az a kedved, hoztam nektek.
0: Úgyhogy így van, két teljes órán át tart tehát a rádió egy live mix ilyenkor délutánonként. Most mellettem a Loving Arms, vagyis Kabai Andris a lemezjátszóknál, pörgünk is tovább.
1: Most egy olyan dallam megyek tovább, ami hát a nekem a legújabb dalom, a legújabb megjelenésem, és ennek a dalnak a különlegessége, hogy ez is egy feldolgozás. Kaoma Lambadáját dolgoztam fel, és nagyon érdekes ez a dal, mert már többek között játsszák Törökországban és Bolíviában. Egyébként a dal története...
0: Igen. Csak úgy mondod.
1: Hát ez csak úgy így mondom, de ilyen jó. Szerényen.
0: Andris egy nagyon szerény srác. Ezen majd javítunk, mondjuk jövő héten a Dunapart Festen néhány koktéltársaságában.
1: Hát a szerénységre nem lesz ok, tulajdonképpen fogalmazunk így. Na mindegy, elég a beszédből, úgyhogy a legújabb zeném következik, a Lost in a Dream, itt a Rádió 1-en. Úgyhogy kellemes délutánt mindenkinek.

élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. At the turntables now. Loving a

0: Én nagyot szólt ma itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, valamint a Rádió 1 születésnapi fesztiválján is élőben a Budapest Parkban. Andri, szuper lett a Lambada feldolgozás, már is jobban telik a szolgálat, és az egész mix nagyon jó. Üdvözlettel Béla, a biztonsági őr Miskolcról.
1: Ó, hát örülök, hogy ezt neked tetszik, valamint, hogy hallgatsz minket, velünk vagy. Ilyen ez a Summer Edition, tele van frissességgel, lendülettel és jó kedvel.
0: Így igaz, sziasztok, hello Andris, hello Geri, annyira jó a Lemmingans, vigyorgunk a kocsiban, még a dugóban is, ahogy hallgatjuk a mixet. Teljesen kikapcsol a műsor, mintha mindig megérezni. Mit szeretnénk hallgatni?
1: Hát azért, mert megérzem. Nem hiszed el, de tényleg megérzem, úgyhogy örülök, hogy itt vagy, és tégy így minden nap.
0: Andrisnak van egy ilyen szuper képessége, és ő marad itt a stúdióban mellettem a következő egy órában is, mindjárt este 6, nem állunk le, erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mi is átálltunk ugye nyári időszámításra, és maradunk mixen egészen hétig.
1: Na jó, Geri, azért, mert ilyen szépen kérted, maradok még egy órát.
0: Köszönöm.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban! Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól! Ne halogasd, a hőség nem vár! Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n!
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár! Spórolj velünk hétről hétre!
9: Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, bácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj, csak 2.990 forint.
8: Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Majd ha... Vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett!
14: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea, belső társad az anyaság útján.
15: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
16: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
17: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
18: A Sopronfest színpadán Hazaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
21: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hello mindenkinek, itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra. 2 órán átmixelünk innentől kezdve. Ilyenkor délutánonként mellettem még mindig Kabai Andris, vagyis a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Megmondom neked, Geri, őszintén, hogy nekem nagyon tetszik ez a név. Tulajdonképpen csak amiatt is, mert benne van, hogy Summer. Ha benne van, hogy Summer, akkor az mindig olyan vidámság, mindig jönnek a friss zenék, a fesztiválok, és annyira jó érzés egy ilyen dologban részt venni.
0: Pláne, hogy ilyen isteni az idő, és hogy végre itt van az igazi nyár, úgyhogy pörgünk tovább, még 1 órán át mixelünk, hajrá!
1: Ezek a zenékhez hozzátartozik az is, hogy azt is el lehet képzelni, hogy egy medence partján koktélozgattok, és na meg persze ültök a melegben, a dugóban. Úgyhogy hát kitartás ehhez, Ordinary Alex Varennel, ezzel megyünk a második órában, itt a délutáni Live Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Egyszerűen zseniális, hogy 2 órás lett a műsor. Andrist ráadásul reggelig tudnám hallgatni. Kellemes nyarat nektek, Zsivány 1-es Békés Csaba.
1: Zsivány 1-es Békés Csabára, hát mekkora király vagy. Pont azt néztem itt Gerivel, hogy tugrálunk, táncolgatunk, egy kicsit úgy érzem már magam, mint egy rádió esztézsen valamelyik fesztiválon.
0: Detto.
1: Itt a stúdióban, úgyhogy korábban beszéltünk, hogy ez a fő próbája tulajdonképpen az egy a nyaraknak és a fesztiváloknak. Hát abszolút így is érzem.
0: Így van, abszolút így van, tényleg, és apropó nyári fesztiválok, ne felejtjétek, jövő héten Dunapart Fest, ott is lesz Rádió 1 Stage, napi jegyeket nyerhettek majd a következő órában, a Rádió 1 kívánság műsorban, ami már 1 órás. Még egy üzenet, Csabira emlékszünk, akinek az a mániája, hogy mindig leírta a tiltott mondatot, mert nagyon szeretett kiesni a műsorból?
1: Most is szeretne zenét, akik szereti, mindenkinek, aki szereti.
0: Abszolút, most is kiesik, na de nagyon kreatívan csinálja. Sziasztok, formamotó visszatéréssel készültem, és szeretnék kérni egy szuper számot mindenkinek, aki szereti. Kivéve az exemnek, Régának a 17. kerületbe. Neki nem küldeném, hanem üzennék neki. Figyeljetek, most jön a lényeg. Réka, láttam ám, hogy azóta is bőszen használod a táskámat, amire azt mondtad, hogy keressem meg, mert elvittem a költözésnél. Szóval így 2 év után, ha már megtaláltam rajtad, ezért elkérném, mert viselője ugyan nem, de a táska még hiányzik. Köszi, Csabi.
1: Milyen
0: táska? Nagyon szeretem.
1: Erre van egy régi... Milyen táska? Az a táska.
0: Az a táska.
1: Az a táska.
0: Csabi, reméljük, hogy meg lesz az a táska. Én tökre megértem. Teljesen
1: Csabi,
0: megértem.
1: Igen, így most én megmondom neked őszintén, hogy ez annyira tetszett így ez a vége, hogy én ezt visszaszívnám, hogy kiestél. Nem estél.
0: Nem, Csabi,
1: ki.
0: Nem estél. Nem ki, nagyon szeretünk.
1: Úgyhogy még egyszer kérhetsz bármit.
0: Csak ne küldd el. Mindenkinek, aki szereti. Na, menjünk tovább.
1: Menjünk tovább. Egyik kedvenc DJ-m és producerem, aki nem mellesleg brazil. Úgy hívják őt, hogy Alok, és nagyon tehetséges ebben a szakmában. Dive Into Me, amit Khaliddal közösen alkottak. Nagyon nyári, nagyon szexi, nagyon 2026, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Laringhamszal.
2: Rádió.

0: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en. And the turn.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, ilyenkor délutánonként, a Rádió 1 kívánság műsorban pedig 7 órától lesz játék páros belépőkért a Dunapart Festre, amit a jövő héten rendeznek majd ugye Rácz Kevin, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és nagyon szeretjük azt a fesztivált, az egy nagyon szerethető fesztivál.
1: Igen, többek között amiatt is, mert szinte itt van Budapesten, nagyon közel van, nagyon családias, nagyon jó hangulat van, és nem beszélve, hogy jövő héten van a születésnapom.
0: Na hát ez meg a non plus ultra. És nagyon jók a csajok.
2: Igen.
0: 0620. Most ez nálam nem játszik.
2: Igen, ez nálam nem játszik.
0: 0620-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hydration break, egy nagyon rövid szünetet tartunk, felfrissítjük magunkat, tegyétek ezt ti is, igyatok jó sok folyadékot, aztán pedig jövünk vissza.
1: Alig várom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor
6: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Grill energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyskáruházban áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
14: Oh, jaj, nagyon jó.
15: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
13: Figyelj, Feri. Micsoda.
14: Szétnyomja a gyurmát.
13: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
14: De, hogy ne, egy időben én
13: és a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, ah, nagyon szerettem.
15: Nekem egy darabig, ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
13: Egy ideig dobta, most leállt.
14: És egy félmeztelen, nagyon jó képű hapsi szokta
13: ezt. Ezt nem néztem, igen.
15: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
13: De miért kell kezd el lólában? Ugye?
15: Hát
13: hogy gondolkodik?
15: Rákattintottunk.
13: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallotta valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
15: Te ott voltál.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.

0: Hey, we're Fastboy, hier on Radio 1 Hungary.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.
2: At the turntables now.

0: az új francia DJ generáció egyik nagy-nagy ígérete, Kungs és a Getaway a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, ilyenkor délutánonként, és hát a nyár a kánikula rákapcsol, a hétvégén bőven meg lesz a 40 fok, készüljetek! Kitartás mindenkinek!
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Mellettem Kabai Andris, vagyis a Laughing Arms élőben a lemezjátszói mögött, tehát egészen este 7-ig. Mivel megyünk tovább?
2: Tulajdonképpen annyit mozgunk itt, hogy betudhatjuk ezt egy tesizésnek, és van egy DJ és producer, aki mondhatjuk, hogy igazán ki van tesizve, ő pedig Joe Corey, és itt van egy, hát egy igazán Summer Edition-ös zene tőle, amit nagyon szeretünk itt a Rádió 1-en, ez pedig a Stay a Little Longer, úgyhogy megéri itt maradni Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal a nyári a zenék között a Rádió 1-en.
3: Rádió 1 Live Mix.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Egészen este 7-ig. Andris, mint mindig, nagyon laza, és az jól áll neki. Írja valaki a TikTokon, és tök igaza van.
1: Jól áll neki. Padizsán, vízse.
0: Szerintem úgy érted, hogy az áll neked. De vagy. Az áll neked jól, hogy laza van. Most esetleg. Münchenben, a kertészetünkben is ti adjátok az erőt. Ez Roland üzenete volt. Nagyon köszönjük, és nagyon-nagyon sokan dicséritek, hogy 2 órás már a Rádió 1 Live Mix. Nagyon örülünk ennek. Hogy érezted magad, Andris?
1: Én, nekem nagyon tetszett, nekem ez az első Live Mixben szereplésem már, mint 2 óra hosszában, úgyhogy tele volt energiával, nagyon jól éreztem magamat veled, és tényleg adod itt, igen, és nagyon hangulatban telt ez a 2 óra hossza, és itt a TikTokon is, valamint üzenetben is nagyon sok energiát adtatok, úgyhogy nagyon köszönöm szépen, ez biztos, hogy nagy lendületet ad a hét további részére, valamint segít kibírni ezt a nagyon meleget.
0: Még több Loving Amps, a World Is My Radio Show-ban szombat este 9 órától, aztán fellépések még a héten.
1: Kecskemétre megyek szombaton, úgyhogy én rengeteg egy rádió, egy hallgatóval akarok lazáskodni, pacsizgatni, és úgy bulizgatni.
0: Király Andris, én is adok neked egy nagy pacsit, szuper volt a mai, high nagyon köszi.
1: High five, Geri.
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik, mindjárt belépőket is nyerhettek, jövő hétre a Dunapart Festre, kezdünk azonnal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: Ismered a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szolonár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: a Dunapart Festivál Ráckevére. Két játékunk is lesz ebben az órában. Halló, halló!
1: Matyi vagyok. Barátnőmnek szeretnék egy számot küldeni.
0: Hello Matyi, és kitől jöjjön ez a dal?
1: Metzger Vikitől.
0: Metzger Vikitől, nagyon jó. Ő lesz ugye az egyik vendég Balázsék hajózásán majd holnap reggel a BSV-vel együtt. Hogy hívják a párodat?
1: Lilla. Nagyon szeretem, és most elég sokat dolgozok, de kitartást kívánok neki.
0: Lesz nyaralás idén?
1: Lesz nyaralás, igen. Majd augusztusban. A mezőgazdasággal foglalkozunk, aztán most még sok a munka, de augusztusban majd elfogy, vagy hát kevesebb lesz.
0: Jól van, addig pedig kitartás. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Élményekkel teli nyarat kívánok!
1: Köszönöm szépen!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rá...

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Kriszti vagyok. Rétől szeretnék kérni egy számot a nővéremnek.
0: Szia, Kriszti, a nővéredet hogy hívják?
1: Mónikának hívják. Éppen a konyhában van, pizzás sütünk. Kerti parti van nálunk.
0: Jaj, de jó! Kik vannak ott?
1: Nagyszülők, mindenki.
0: De szuper! Érezzétek jól magatokat! Na oda a kerti partiba játszom most nektek ezt a fantasztikus dalt Raytől. Jön a Where is my husband, és figyelem, ezzel együtt egy újabb játékot is elindítok. Ha jönnétek velünk budizni jövő héten a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként 0620 3 111 111.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten Dunapart Fest Ráckevén a Rádió 1-el. Nagyon sokan szeretnétek ott lenni. Halló, halló!
1: Szia, Krista vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Hello, Krista, mióta próbálkozol?
1: Hú, 2 napja. Úgy közben hallgatom a rádiót, munkából hazafelé menet, és gondoltam, megpróbálom. Hát, ha 10. leszek.
0: Nagyon jól tetted, hogy telefonáltál. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Krista, ez most sikerült, mert hogy te vagy a 10.
1: Jó! Hogy örülök neki, végre! Úgy rám 3 hónapja, amíg vissza voltam.
0: Nem mondod! Na, akkor elviszünk egy jó kis fesztiválra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon szuper, köszönöm, nagyon örülök, imádom a Dunapartot. Nemrég költöztem fel Budapestre, úgyhogy nagyon szeretek itt élni.
0: De szuper, ott lesz az összes Rádió 1 DJ a Rádió 1 stage-en. Jó szórakozást kívánok!
1: Köszönöm szépen!
0: Néhány perc múlva játszunk újra, hamarosan Accent jön és a Don't Leave. Ígérem, nem kell rá sokat várni, maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük! Megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajó

0: kártyát.
1: Ajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén még jobban rákapcsol a nyár. Pénteken 38 fok lesz, szombaton 40, vasárnap pedig meg lesz a 41. Hát kitartás mindenkinek!
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: Tekla vagyok, a Faithless-től szeretnék kérni egy dalt.
0: Hello Tekla, na akkor hozom is az egyik legnagyobb ikonikus slágerüket, az Insomniát. Készült ehhez egy felújított változat, Bibi Rexa is közreműködik benne, új címet kapott, ez lett a New Religion. Kinek menjem?
2: Hát a kisfiamnak.
0: Hogy hívják őt, és mennyi idős?
2: Nem olyan kicsi, 18 éves, Zolinak.
0: Hát akkor határozottan nem kicsi már. Mit üzensz neki?
2: Hát azt szeretem, és várom haza.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Szuper nyarat kívánok!
2: Köszönöm, viszont kívánom!
0: És ha bulizni szeretnétek ilyen zseniális zenékre, hát akkor gyertek velünk jövő héten a Dunapart Festre. Adok egy páros napi jegyet annak, aki innentől 10-én telefonál, játék indul. A számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és természetesen idén is elviszünk rengeteg Rádió Egy hallgatót minden jó buliba, minden menő nyári fesztiválra. Halló, halló!
1: Halló, szia, Viki vagyok, játszani szeretnék.
0: Hello, Viki, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát, elég rég, egy hónapja. A Rádió Egy szülinapon.
0: Annyira éreztem, hogy ezt fogod mondani. De drága vagy, az jó buli volt? Jól érezted magad?
1: Nagyon szuper volt. Csúcs szuper volt.
0: Na hát a Dunapart Festen is ott lesz jövő héten az összes Rádió Egy DJ.
1: Ó.
0: És már csak az a kérdés, hogy te is ott leszel-e?
1: Hát, örülnék neki nagyon.
0: Kérek egy Rádió Egy szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te is ott leszel, mert hogy te vagy a tizedik.
1: Juhú, nagyon örülök, köszönöm szépen. Juhú.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Ó, szuper, köszönöm szépen.
0: Kivel jössz bulizni?
1: Majd a párommal.
0: Nagyon helyes, ott találkozunk, érezzétek jól magatokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez a játék pedig természetesen holnap is megy egész nap itt a Rádió Egyen. Dua Lipa énekel, jön a Houdini.

0: Rádió Egyet halljátok, utánam diszkós hit, 9-től pedig egy csomó vadonatúj zene a World Is Mine Radio Show-ban Regán Lilivel és Joer Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva várlak titeket vissza. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Disco!
3: Disco! Disco!
4: A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
5: Ladies and gentlemen, madámon, hermadad, messzi hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, mélyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
6: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, és segítjük majd Hanvai PG-t abban, hogy titeket aztán rendes formába hozzon, 9 óráig még közéter.
7: Szevasztok, DJ Junior vagyok, én is köszöntöm mindenkit, Hanvai nem mondja, hogy csütörtöket így 50-en túl, mert bármi történt ilyenkor már.
6: Pedig csütörtök van.
7: Igen, de hát a szüli napja után rögtön volt ilyen narancsárga italokat, és hát jól érezte magát.
6: Igen, én büszke voltam rá.
5: Igen, 6 és felett megittam, és jobban láttam a hetediket nem befejezni, viszont a mai adást be fogjuk fejezni, de most viszont elindulunk. Hypoton levezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en mindenkinek a Diszkósíti Idősóban.

0: Attilával.
1: Egyébként meg 6 és feletti távol a piából, amiről beszéltünk itt az előbbiekben. Én héttel voltam jó egyébként ezen a bizonyos diszkosít pizza partin, de semmi bajom nem volt nekem
2: sem. Mert te masszív alkoholista vagy.
1: Az túlzás, de bírom, tehát bírom. Ezt hittem a mamainak is, hogy jó ez most már a következő challenge az, hogy bírjad is. Tehát, hogy...
2: abszolút, és nem tudom, hogy láttad a poharat, tehát az 3 decis pohár volt.
1: Akkorában kell inni, úgy.
2: Hű, nagyon durva. És az Attila egyébként ugye mondta, hogy ez milyen adás, hogy milyen zenék szólnak. Na ez az adás, gyerekek, a diszkosít, ahol a világon először szólt Imár Angel dala, és még mindig hálás vagyok Rétinek, aki elintézte, hogy a szombati születésnapi bulimra megérkezzen Bernadett és Gyura, az egész Imár Angel produkció mondhatni. Életükben először följöttek a pultba, nagyon imádták az egészet, tehát ez egy ilyen premier volt most szombaton egyébként a pesti rakparton az Imár Angelnek. Mindkettőjüknek egy világsláger alkotói ott voltak a születésnapomon, sosem fogom elfelejteni, nagyon-nagyon jó élmény volt, és most na, hogy ez a dal jön, azaz az I'm Moving to the Sun itt a Rádió 1-en, a Diszkósít Rádió Show-ban, tessék megjegyezni, DJ Junior-tól, Bárján Attilától és tőlem, Hambai PG.

reggel igazi mai sláger követ igazi mai slágert. Igazi mai slágert. A DJ Pultban. A Hamvai Beat.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinnő diszkosít a Rádió 1-en, Amboy PG Mix-el, itt van Bárányat és én DJ Junior is. Most szombaton kérem szépen, aki szeretne velem még bulikázni, bulizni, az érkezzen meg János Halmára, hiszen a Városi Napon éjfélkor fogok kezdeni.
1: Itt a diszkosítban most jönnek az ünnepeltek. Névnaposok van többek között a Vilmosok, Bocsárdok, Lettek, Maximok, Vilmák és Violettek, szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül Molnár Anna. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Jut eszem egyébként, ugyebár kedden kikerült a YouTube csatornám és a TikTok csatornám és az a videó, ahol Bernadette, azaz Imál Angel bejött hozzám a pultra születésnapi bulimon, tessék csekkolni. Most pedig egy olyan dal jön, amelyet játszottam ezen a bizonyos bulin. Jön a Planet Funk vadonatúj verziója a Chase the Sun-nak, itt a Rádió 1-en, csak igazi, ma is lágermegy, a

0: Kicsivel is ne tessék elfelejteni, ebben a hónapban nincs diszkosid aktivizáció, viszont július 2-án csütörtökön érkezünk, na hova?
1: Mához egy hétre,
2: Ráckeverre.
1: Bizony, ez van. Dunapart Fesztivál, én fogok kezdeni, ők ezt nem szeretik, de nem baj, megkapják megint. És akkor rögtön mondom, holnap várok mindenkit szeretettel a pesti rakparton, Dark and Blue, Jovánnal, gyerekek, 27 éves a parti sorozat, és még mindig óriási az érdeklődés. Majdnem 3000-en vannak az eseményben, döbbenetes, és ez nem tartunk pisztolyt senkinek a fejéhez, egyszerűen jönnek, úgyhogy köszönjük szépen. Bocsánat, még annyit szeretnék mondani, szombaton Vonyarszvas egyen játszom ott, ahol Diszkosid Legends volt nemrég.
0: De figyelj, jól emlékszem, ugye már a születésnapon kapcsán egy csomó régi fényképet előszedtem, és ebből számomra az derült ki, hogy először Dark and Blue a Home-ba volt.
1: Nem.
0: De?
1: Nem. Vagy a Home-ba.
0: A Home-ba.
1: Vagy a Home-ban volt, vagy pedig a Citadellában.
0: Mert nekem úgy volt elmentve a mappa, hogy első Dark and Blue. Volt ilyen füstölő szponzor, kék volt, minden, stb. Tehát nagyon durva kis buli volt.
2: Én onnantól nem követtem ezt a zenét, hogy ez a van, van benne, tehát túl lassú volt, én onnantól nem tudom, hogy mi hol volt. A Home-ba én egyébként elektronikus zenére emlékszem, de másra nem
1: írtam. Mert mire odaértél addigra, ez már nem
2: Igen.
1: És lemaradtam erről is. Lemaradtam, mint a borra való. Ennyi.
2: Erről is, de a 27-hez gratulálok minden esetre.
0: Mindenféleképpen menjünk tovább, jön a sebek mélyén. Az AI, Roberto Vin is, jó magam, Hambai Pidzsit, a rádió egyen, ahol csak

0: Mafiotihoz.
1: Én arra emlékszem, hogy 1999-ben, amikor volt ez 27 év, akkor a pacsába diszkoztam Ibizán. Ha úgy játszottam.
0: Az is az én bajom, tudom végre? Mert minden ezt mondod.
2: Hát ez a te bajod.
3: Én nem tudom, egyébként a születésnapi rendezvényemet a hétvégén úgy kezdtem, hogy lejátszottam három nagyon régi dalt. Az első az volt, amelyet ugyebár DJ Simon oldalán játszottam, ez a Gem & Spoon Ride in the Night volt, aztán amit az Attilával az utolsó Haligali Skylight bulin már rég bezártunk, és fölteltem egyébként a Dana King Shy Guys-t, és azt a dalt harmadiknak a sorban, amit a legtöbbet játszottam a Colosseumban, ez pedig az I Got Five On It volt, és utána elmondtam, hogy mindig a legújabbakat játszottam, attól függetlenül, hogy mikor diszkoztam, és hát a következő is ilyen.
0: Nem mondok semmit inkább.
3: Abba?
0: Nem.
3: Michael Jackson?
0: Nem, Peti áll a ház előtt, de mindegy. Inkább nem szolgál szó.
3: Volt olyan is?

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosít Rádió Show, július 2-án pedig a Diszkosít érkezik a Dunapart Fesztiválra az első napon. 3 órát fogunk játszani a Rádió 1 stage-en, hiszen a Rádió 1 is támogatja az eseményt. Előttünk, utánunk egyébként Rádió 1 DJ-k. Én abban bízom egyébként, hogy ha már te kezdesz, Attila, hogy szóval ezeket a rockokat most nem.
1: Dehogy nem, úgy jutok nekem, mint az át.
0: Öcsém ott volt egyébként, és mindig nézett királytlava, és mondta, nem tudom mi volt, Bon Jovi, vagy nem tudom mi volt. Öcsém ült, és értetlenül
1: nem, Robbie Williams egyébként.
0: Nem, voltak még ilyen rockok.
1: Bon Jovi is.
0: Nem volt, meg AC/DC volt.
1: Az lehet.
0: Ja, ilyenek voltak. Öcsém így ült, és így nem értette. Öcsém nem jön, felejtsd el a rockot. Viszont ami senki ne felejtsen el, hogy jön egy vadonatúj verzió, úgyhogy a háttérben Roberto Vina, az éjjel és jómagam hambai DJ Bob Sinclair darából. Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.
1: Pedig van új Genesis-en.
0: Ú, de jó.

0: Rádió egy csak igazi, mai sláger megdiszkosít Radio Show, DJ Junior, Várjátél és jó magam, Hambai PG búcsúzik ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy holnap este én pörgettem a lemezeket itt a rádió stúdiójában, a diszkosítben, utána pedig Dark and Blue, méghozzá a pesti rakparton Jovánnal, szombaton pedig Vonyarcvasegyen pörgetem a lemezeket, Bárány Attila voltam, várok mindenkit szeretettel Pesten vagy Balatonon, ahol tetszik, fussunk össze a hétvégén, sziasztok!
2: DJ Junior voltam, minden eredeti valódi elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Han néven vagy Hun néven. Ezen kívül kérem szépen Facebook rajongói oldalon vannak a remixek, és az újakat már folyamatosan kéritek tőlem. Van olyan is, hogy a saját DJ Junior dalt, a Day by Day, de azt még nem tudom odaadni, mert nem jelent meg. És most szombaton kérem szépen egyrészt a Rádió Egyen mixelek itt majd a diszkosítben, utána viszont megyek János Halmára és a főtérre játszom majd egy helyi rendezvényen, a Városi Napon, úgyhogy ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a főtérkén szolgálok és élek, pénteken várok mindenkit csak szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén, és nem elfelejteni, hogy július hónapban lesz egy Guinness Record kísérletünk Balázs Attilával, aminek van egy jótékonyság része is. Tessék csekkolni az alapítványt, Levi apró csodái, a kisfiúnak fogunk gyűjteni Levinek, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. Most pedig búcsúzunk ma estére, és jön a diszkosít saját dala, a Sorry, itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is lágerben. Szavaz!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajó.

0: Hajósz Balázsékkal, a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Világbajnok zenékre számíthattok nálunk innentől a következő három órában, és elképesztő energiákra megérkezett Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, indítom is a mai adást. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknak

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 2026 nagy-nagy nyári slágereit mutatjuk most be nektek Regál Lilivel a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en, hát ez az iménti dal, Alex Kenji és a Bumble tarolni fog mindenhol, minden buliban, minden nyári fesztiválon. Csak úgy, mint a következő újdonság, nagyon-nagyon kellett már ez a kollab Jennifer Lopeztől és David Gettától.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Regál

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Aztán 11-től jön még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tóth Szentály és Fischer pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók meg

0: Attistól és tőlem a Rádió egy kívánság műsorban, és jön egy dal, ami a TikTokon született.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a Rádió egy születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most is lejátszani itt a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Turn

0: Ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbász, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 23.

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Haszonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Lalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, kezdjük a mai második szettet Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és itt a legelején érkezik egy igencsak sokoldalú DJ-s producer.
1: Aki egyébként modellként is tevékenykedik, ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Build His Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

0: Regál Lilia lemezjátszói mögött a leges, legfrissebb saját zenét jön, és zseni lett a videóklip.
1: És egyébként szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

like money. I like money, fancy shit. Buy me some.

0: forduljon a Loco Locoval közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Igen, csak nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni. Nemrég léptek fel egyébként a fővárosban, a Budapest Parkban. Ez volt tőlük az Alive, Állok remixében a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Lady Gaga jön a Dead Dance-szel, aztán pedig a lemezjátszóknál Joel Junior.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió Egy bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió Egy stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: Majd a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
1: A

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
2: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Just Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: zenék most itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Joel Junior a lemezjátszói mögött, Jonas Blue, Edge of Desire, ebből jövőnképpen kifelé. Miben megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Sam Felt közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt, you're listening to the Word is Mine Radio Show on Radio 1, Hungary.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel

0: GG, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendá és Fischer közössel Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Rádió 1-es DJ a folytatásban, Metzger Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra,

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift és az Opelight például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opelight, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

7 óra között van a felszállás, de minden a kitelepüléssel, a hajózással kapcsolatos fontos info ott van a weboldalunkon. De most megyek, és táncolok, mert jön Alex Kenji és a Bambolé.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-szel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb sajátalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy éjszaka és hajnalban is, hát a rockpart Budapesten most egészen biztosan üres, ami viszont szépen lassan megtelik majd élettel, az a Szántód rév kikötő lesz, reggel 6 és 7 óra között beszállás, és indul a hajó, a fedélzeten pedig Sebestyén Balázs, Zsákóczi Feri, Ráskó Eszter, Gévai Júli, a BSV és Metzger Viki. A részletek ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n, hát például az is, hogy mi mindent lehet nyerni, egy csomó értékes nyeremény talál majd gazdára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.